marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csaknem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.

desire. Keep the set, this and get to Funko Deli Ferry. Here's them, oh, shoot your sword, son, oh no. Tőle minden így maradzon. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió!
1: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.

Sziasztok, én Csíksonyi vagyok a For You együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket, üdv a Hobby Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok! Hello!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: A földön nincs értelmes élet.
3: Én is épp csak beugrottam.
1: Kamu reklámot hallottak.

megy ahonnan és merül. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton.

cet amor. De bir nem vizde senki tőle, nem válunk el, mint kövek a vízpart.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
5: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
6: Ha befogod a számat, még jó, hogy ordítok, hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek.

0: Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
5: Engem ez így jó.
3: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
13: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
13: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
14: a Hobby Rádióban.
15: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főbb állami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen és túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölt az Oktatási Hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szia, ja, Banyusz!
1: Ahogy, Poplacsek!
2: Guten Tag, Faszikáj!
3: Dobr Damsel, Ljubosz!
4: Mi? Hé, Pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
1: Ugyan, miről énekelhetnénk?
3: Na nézd már a kis kakukkot!
5: Hát nem teljesen tök mindegy.
1: A disznóvágásról?
2: Vagy az arról, jó, hogy az eldobható papír pelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését?
6: Hát te ezt nem értem.
7: Vagy értelmetlen számunkra, teljesen érdektelen dolgokról?
8: Mindegy!

0: Mi a dolgokat?
1: Hobby rádió.
0: Fogalkozni melyek neki a busztalapot?
2: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat. Az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció, Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega.
6: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz. Minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat. Az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles.
3: A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Jamán, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 10-én a Pálma, valamint Ármin nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Pálma magyar eredetű név, a trópusi pálmafa nevéből származik. Ünnepelnek a pálmák még augusztus 1-én, valamint október 5-én is. A név becézése pálmácska, pálmus, pálmuska, palmi, palmika, palmira. Jeles viselői a névnek: Balogh Pálma, világbajnok sportlövő, Gyimesi Pálma, színésznő, valamint ön, kedves Pálma. Ezen a napon ünnepelnek Ármin nevű kedves hallgatóink is, a germán latin eredetű férfi név, az Arminus névből ered, aki a Keruszk törzs vezére volt, jelentése hadiférfi. Ünnepelnek még az Árminok április 7-én, június 2-án és december 28-án is. A név becézése Ármika, Ármi, Ármus. Jeles viselői a névnek: Vámbéri Ármin, az MTA tagja, a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvének tanára, valamint ön, kedves Ármin. Ezen a napon köszöntjük még Aina, Aino, Alda, Antónia, Ármánd, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardénia, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Palmira, valamint Solange nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy május 10-én a madarak és fák napját ünnepeljük. 1902. március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg először az országban a madarak és fák napját, amelynek megünneplését az 1906. évi első törvénycikk írta elő. Ezerint minden év májusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulók megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelentőségét. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek! 1649. május 10-ével kezdünk, ekkor született Désen Pápai Páris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. Első orvosi könyvét az 1690-ben megjelent a Testbékessége című művét a köznépnek szánta, ebben felelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. A 19. századdal folytatjuk, 1843. május 10-én először mutatták be Egressy Béni által megzenésített szózatot, Vörösmarty Mihály művét a Nemzeti Színházban. Még mindig a 19. században járunk, 1887. május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg ugyanis az Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. Csak nem 10 évet ugrunk előre, 1896. május 10-e Budapesten a Royal Szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivére kezdeményeztek, csak nem egy éven keresztül tartott, naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1899. május 10-ével folytatjuk, ekkor született meg Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben, Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody és a Pokoli torony. A 20. századdal folytatjuk, 1919. május 10-én megszületett Ella Grasso, amerikai politikus, az első nő volt, akit kormányzóvá választottak. 1974 és 1980 között volt Connecticut kormányzója. Még mindig a 20. században járunk, 1947. május 10-én hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amelyet a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból. Még mindig a 20. század, 1986. május 10-én Jean-Louis Étienne francia orvos gyalog és egyedül érte el az északi sarkot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja. Az igazság lelke örökre veletek marad. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet 15-től a 21. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennem lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Emélkedés. A keresztény élet alapja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Olvassuk Jézus szavait az evangéliumban. Se szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvét fényében ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ, Jézus szavai szerint, nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szentlélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön. Nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességben mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely a válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék. Ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged, ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem. Az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak egy nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2 és fél dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelegedett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsózzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segít pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk és kitárolt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Kamu reklám.
3: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
4: Ha nem.
3: Hát a 9-ben.
5: Ha figyelj, anyuk, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
6: Ha mam.
4: Ha szeptemberben.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Igazságtételt ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott. Ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. A következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁT regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
8: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Reklám következik.
10: Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
10: Jogi segítség mindenkinek.
11: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
11: Dexablock.
12: Fájdalom csillapító.
11: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
13: Dexablock. Fájdalom csillapító.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
14: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! invertorpromo.eu.
5: Estrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
15: Reklámot hallottak.
9: Reklámot hallottak.
16: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 10-én a Pálma, valamint Ármin nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Pálma magyar eredetű név, a trópusi pálmafa nevéből származik. Ünnepelnek a pálmák még augusztus 1-én, valamint október 5-én is. A név becézése pálmácska, pálmus, pálmuska, palmi, palmika, palmira. Jeles viselői a névnek: Balog Pálma, világbajnok sportlövő, Gyimesi Pálma, színésznő, valamint ön, kedves Pálma. Ezen a napon ünnepelnek Ármin nevű kedves hallgatóink is, a germán latin eredetű férfi név, az Arminus névből ered, aki a Keruszk törzs vezére volt, jelentése hadiférfi. Ünnepelnek még az árminok április 7-én, június 2-án és december 28-án is. A név becézése Ármika, Ármi, Ármus. Jeles viselői a névnek: Vámbéri Ármin, az MTA tagja, a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvének tanára, valamint ön, kedves Ármin. Ezen a napon köszöntjük még Aina, Aino, Alda, Antónia, Ármánd, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardénia, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Palmira, valamint Solange nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy május 10-én a Madarak és Fák napját ünnepeljük. 1902. március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg először az országban a Madarak és Fák napját, amelyek megünneplését az 1906. évi első törvénycikk írta elő. Eszerint minden év májusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulók megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelentőségét. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek! 1649. május 10-ével kezdünk, ekkor született Désen pápai Párizs Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. Első orvosi könyvét az 1690-ben megjelent a Testbékessége című művét a köznépnek szánta, ebben felelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. A 19. századdal folytatjuk. 1843. május 10-én először mutatták be Egressy Béni által megzenésített szózatot, Vörösmarty Mihály művét a Nemzeti Színházban. Még mindig a 19. században járunk. 1887. május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg ugyanis az Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. Csak nem 10 évet ugrunk előre, 1896. május 10-e Budapesten a Royal Szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivére kezdeményeztek, csak nem egy éven keresztül tartott, naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1899. május 10-ével folytatjuk, ekkor született meg Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody és a Pokoli torony. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 10-én megszületett Ella Grasso, amerikai politikus, az első nő volt, akit kormányzóvá választottak. 1974 és 1980 között volt Connecticut kormányzója. Még mindig a 20. században járunk. 1947. május 10-én hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amelyet a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból. Még mindig a 20. század. 1986. május 10-én Jean-Louis Etienne francia orvos gyalog és egyedül érte el az északi sarkot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja. Az igazság lelke örökre veletek marad. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet 15-től a 21. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennem lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Emélkedés. A keresztény élet alapja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Olvassuk Jézus szavait az evangéliumban. Se szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvét fényében ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni, Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ, Jézus szavai szerint, nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szentlélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön. Nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén

0: Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességben mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely a válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék. Ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged, ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem. Az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbirádió.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: kamu reklám.
1: Apró dolgok tesznek bennünket igazán szépé. Például egyedülálló narancsszínű bárány bankkártyához kártyához. Kamu
0: reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
4: Megalakult az új országgyűlés, drágulhatnak a gyümölcsök, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megalakult az új országgyűlés, szombaton a Tisza átvette a stafétát a 16 éve kormányzó Fidesztől, Magyar Pétert pedig megválasztották miniszterelnöknek. Az Európai Unió zászlaja visszakerült az országházra, az alakuló ülésen felcsendült a magyar himnusz mellett az uniós, a székely és a roma himnusz is. A napot buli zárta a Kossuth téren, amelyen Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megismételte táncát, ami április 12-én híressé tette, a tánchoz csatlakoztak a kormánypárt képviselői is. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott, ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Azt írták, a szezonálisan nem kiigazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve, a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.

0: hosszú külföldi utazása miatt sokat vártunk erre a beszélgetésre. Mit mondhatunk, grófnő, hazament vagy hazajött dobozra?
1: Én azt gondolom, hogy hazajöttem végre, itt maradok, és itt is fogok élni, de persze nekem ide-oda kell szaladgálni, de legtöbbször itt leszek azért.
0: Itt dobozon, vagy a környéken csak ön él a valamikori Wenckheim családból?
1: Igen, hát most ebben a percben persze én vagyok az egyetlen, aki a családból visszajött, és még egyszer itt lak. De innét jöttem dobozról. A család azt hiszem azért tudják, hogy a Újkígyósról és Szabadkígyószról, ahol a kastély volt, és Gellán, ott is élt a család tőlünk, és aztán a nagymamám Vésztőn élt. De én innét jöttem dobozról, azért itt vagyok most.
0: Majdnem 50 év, amíg visszatért dobozra, valamikori gyermekkorának helyszínére. Milyen élmények érték akkor?
1: Hát akkor, amikor itt éltem, persze az olyan szép volt egy gyereknek itt a falun élni, és nekünk jó ment, persze, hát azt tudják. Én nagyon szeretem lovagolni, én majdnem egész napon csak azt akartam csinálni, és hát az életünk nagyon szép, és nagyon szerettek itt lenni. De én azért találkoztam sok dobozi gyerekekkel, összejuttam. A papám egy kicsit félt, hogy talán betegséget kapok, hogy nem szabad túl sokat faluba ide-oda szaladgálni, és én mégis elszöktem, és aztán tudtam játszani a gyerekekkel.
0: Ezek az élmények akkor jöttek elő ismét, amikor visszajött dobozra?
1: Igen, az nagyon szép volt, amikor bejöttem dobozra, és besétáltam. Sokan megállítottak, és azt mondom, mi egyszer játszottunk együtt, tudja, mi játszottunk? És aztán gondoltam, mondtam, hát még egyszer együtt kell játszani. Mit fogunk most játszani? Hát majd meglátjuk, hogy mit csinálunk. De nagyon mulatságos és kedves volt, hogy olyan sokan nagyon kedvesek hozzám igazán.
0: Környék, a lakóhelye, ahol gyermekkorában élt, az nagyon megváltozott, meg az egész falu.
1: Mit mondjak, a házunk most az iskola, és nagyon szép lett. Nagyon büszke kell arra lenni a doboziaknak, és a községház, biztos a polgármester is büszke rá. Nagyon szépen néz ki, én nem megyek sokat az iskolába be, úgyhogy egyszer voltam ott bent, és még mindenféle ott van, amikor gyerekkoromban, és a szobám is még megvan, úgyhogy az egész érdekes. Igazából én tudom, hogy ott van, jó érzem magam, hogy most egy iskola lett belőle, és hogy jól van megtartva, nem mint Gellán, ahol a kastély majdnem összeesik. Úgyhogy ez jó, ez nagyon jó.
0: Arra nem gondolt, hogy visszaköveteli, mint valamikori Wenckheim birtokot?
1: Nem, az élet ment tovább. Én nem nézek úgy vissza arra, hogy ez volt a miénk. Ha ilyen lennék az én beállításom, akkor én nem jönnék vissza, mert az minden nap fáj. Ha nézek ide-oda, akkor az nem jó lenne, nem szabadna ide jönni. Innét elmentünk, amikor az oroszok bejöttek. Igazából mindent elvesztettünk. És ha az ember nem marad itt, és vigyáz rá, akkor talán ez lett. De, hogy vissza akarják adni, vagy nem, az valami más kérdés, és úgyse lenne az enyém, az én a bátyámé lenne, úgyhogy nekem ez itt jó.
0: Egyik napról a másikra kellett elhagyniuk az országot? 44-ben történt.
1: Igen és nem. Ez volt úgy augusztusban, 44-ben. Én már hallottam, a papám sokat beszélt, hogy el kell menni, de mindenki, sokan azt mondta, nem, az oroszok nem fognak ide jönni, persze nem jönnek. De a papám mindig tovább beszélt, és aztán úgy szeptember elkezdtek pakolni, összepakoltunk sok mindent, és én is gondoltam, nekem is kell valamit összepakolni, a játékom, és a testvérem is, mi is pakoltunk, meg gondoltunk, mindenki pakol, hát hova megyünk, lesz egy kirándulás, én már valahogy egészen élveztem az egészet, elmegyünk, de nem értettem meg, hogy nem fogunk visszajönni, hát ilyet egy gyerek nem is tud megérteni, és mindig mondtam a papám, és a kis pónik is jönnek, ugye? Persze, nem jöttek, itt maradtak, de aztán egy nap nagyon gyorsan el kellett menni. A papám már elindult három kocsikkal, és aztán a mamával mentünk mi később egy este, és valaki itt mesélt nekem, hogy ő még emlékszik, ahogy az ő mamája mondta neki, itt mennek a grófurok, most ők elmennek. És azt hiszem egyszerre rá ők is érzem, mi lesz most, mi lesz itt most.
0: És ez a nagy kirándulás Angliáig tartott, vagy voltak állomások?
1: Voltak állomások. Mi innét Budapestre juttunk, aztán a papával összejuttunk, ott a kocsisok, akik segítek nekik, visszajöttek dobozra, nem akartak olyan messzere menni, ugye a papámnak kellett még több embereket találni, hogy mehet tovább a kocsika, aztán Bécsik, Ausztriába oda juttunk, aztán ő eltette mi holmikat, de sajnos a bombák jöttek, az ameri bombák, és ráestek, ahova tettük a holmikat, úgyhogy sok mindent elvesztettünk. Aztán Bécsből olyan rossz volt a helyzet ott, 45-ben, úgy januárban, februárban nagyon rossz volt a helyzet, és elmentünk mi a bátyámmal és én a hegyekbe, a Németország, nem messze Münchentől, és ott a hegyekbe voltunk, és amikor az amerikák jöttek, mi voltunk ott egy faluban, és egy nagyon kedves asszonya. Úgyhogy a papá és a mamámtól elmentünk, nem voltunk együtt, amikor az amerikák jöttek, arról nagyon féltünk, de aztán kedves voltak. Aztán megint összejuttunk velük, aztán éltünk egy Ausztriában, egy nagy kastélyban, az mind az Amerika alatt volt az egész. És ott maradtunk talán fél évig, aztán elküldtek iskolába. Nekünk kellett, majdnem egy egész évet elvesztettünk, úgyhogy én jöttem nővérekhez, Ausztriába, ott mentem iskolába, és a testvérem a jézuit. Mind a ketten úgy 7-8 évig ott maradtunk. Abban az időben első a mamám meghalt, egy vonat baleset, és a papám azután 2 évre ő is meghalt, nagyon beteg volt. Úgyhogy egyedül maradtunk a testvéremmel, és nagyon kedves barátok minket fölvettek. Úgyhogy náluk laktunk. Nekik volt egy nagy kastélyuk, aztán sok helyük volt ott.

0: hogyan képzelte el akkor az életét? Nem járt elit iskolába, ha jól értem, katolikus iskolába járt. Volt valami elképzelése, hogy mivel fog foglalkozni az életében?
1: Nagyon nehéz volt igazából olyan sok mindent elképzelni, mert ha az embernek igazán nincs pénze, nincs hazája, senki se, csak nagyon jó barátok. Őtet egyszer kértem, hogy szeretnék ezt is azt tanulni tovább, és arra azt mondta, hogy sajnos arra nincs pénz. Hát akkor gondoltam, ha akkor nincs pénz, akkor én mit csinál? Olyan 17 és fél éves voltam, és akkor gondoltam, talán kéne a nyelveket tanulni. És meg voltam hívva, a nagymamám és a néném Algérban éltek, 53-ban. Aztán én oda kimentem őket meglátogatni, Algérban franciául beszélnek, aztán megkérdeztem a nagymamát, hogy ott maradhatok, talán egy évre. És ott is maradtam, és aztán franciául tanultam, és aztán azután Párizsba is mentem, gyerekekre vigyáztam, olyan au pair. De nagyon jó, az megint egy barátnő volt a mamámtól és a kisgyerekéket. Ezután mégis kellett, én akartam igazán a repülőgépen dolgozni, ott hostess lenni, gondoltam, de amikor rájöttek, jól tudok németül, tudok franciául, és magyarul egy kicsit, de az nem segít senkinek, akkor azt mondták, kéne nekem mostan angolul beszélni. Aztán úgy Skóciába mentem, egy öreg, kedves öreg emberekhez, és ők fölvettek, és ottan tanultam angolul. Úgyhogy aztán ott maradtam egy és fél évig angolul tanulni.
0: Ha jól sejtem, akkor ezután következett a találkozás a férjével? Vagy esetleg volt még valami hosszabb idő?
1: Nem egészen így volt, mert Skóciában addig még mindig nem volt nekem egy igazi útlevelem. Csak olyan francia valamilyen útlevél, de az nem volt nagyon jó útlevél. És a kedves angolok engemet adoptáltak, és aztán megkaptam egy angol útlevelet, és avval elindultam Kanadába, mert én nagyon akartam utazni, és az világot egy kicsit látni, és amikor oda juttam, ott pedig hotelokban dolgoztam. Aztán ott maradtam egy is fél évig. Visszajöttem Skóciába, akkor meghitt egy rokon engemet Argentíniába, hogy jöjjek oda egy évre. Aztán nagyon örömmel oda mentem, és nagyon élveztem, ott kint éltünk, és lovagoltam egész nap, azt hiszem. Ez nagyon szép volt, de mégis láttam valamit egész más. Aztán visszajöttem megint a Skóciába, én mindig Skóciába visszamentem, és gondoltam, na, most már olyan 27 éves vagyok, lassan kéne talán valakivel találkozni, mert ha az ember ide-oda szaloggál, akkor nem jut össze. És Londonba mentem dolgozni, ott találkoztam a férjemmel.
0: Férje nagyon érdekes ember lehetett. Mivel foglalkozott? Hogyan találkoztak akkor? Talán ezzel kezdjük.
1: Hát a férjem egy diplomata volt, úgyhogy nekem volt egy nagyon jó barátom, fél magyar, fél angol, és ő együtt dolgozott vele. És ő sokszor beszélt a Charles Dickens és a Christopher Dickensről, és hogy én olvastam mindazok a könyveket, és én, hogy Istenem, én csak egyet olvastam, és azt is németül az iskolámban, Oliver Twist, és hát egy nap ő meghívta a barátját, és mi együtt vacsoráztunk, és akkor gondoltam, milyen jó kinéző fiatal ember, és ő talán gondoltam, milyen furcsa lány, én nem tudom. És aztán elment Bagdadba, küldték el, és én is ide-oda mentem, dolgoztam, és aztán még egyszer összejuttunk, aztán tudtuk valahogy egyszerre. Ping! Aztán nem sokára. Az volt áprilisban, találkoztunk 64 áprilisban, és 65-ben februárban férhez mentem.
0: Két lányuk született. Hol élnek ők most, mivel foglalkoznak?
1: Hát az egyik lányom, ő egy nagyon jó kismama, most ő is férje, és a két kisgyerekek Norfolkba élnek, Angliába. Ő mindig azt mondom, ez a fiatalabb lányom, ő lesz 32. Ő az én angol lányom, egész angol, de nagyon édes, és nagyon jó gyerek volt. és a másik a Catherine, ő lesz, ő 34, és ő pedig sokat utazik, és sokat nekem segít, mert Amerikában én csináltam egy bizniszt, és ő a

gyurul. Senki se, amikor az édesanyám és az édesapám meghaltak, persze senki se beszélt magyarul mellettem, és én nem hallottam magyarul soha. Azt nem mondom, hogy én nem találkoztam magyarokkal, de aztán én olyan jól tudok angolul és németül beszélni, és miért magyarul beszélni, és az egész, hát innét olyan, nem gondoltam soha, hogy visszajövök, és az helyzetek olyan voltak, és nekem fontos volt az, hogy a gyerekek igazán angolra gondolnak, hogy ők angolok. Az ő nevük Dickens. Hát igazán nekik nem szabad úgy lenni, mint nekem, hogy mindig ide nem valók, vagy oda. Tudod, ez nekem olyan fontos volt. Azért nem is tanítottam nekik magyarul, mert nekem is nehéz lett volna, és mostan lassan én is még egyszer megtanulom a magyarul. Velem senki sem beszélt magyarul 50 évig, úgyhogy azért egész jó beszélek, azt gondolom.

0: Charles Dickensről már ejtettünk néhány szót, Twist Olivier, magyarul így jelent meg, vagy a Copperfield Dávid is az ő alakja, vagy Kis Dorit például, ő is ismert lehet talán a békési hallgatók előtt. Milyen rokonság van a férje is a valamikori Charles Dickens között?
1: Charles Dickens 1812-ben született, 50-ben halt meg, csak 58 éves volt. Neki volt 10 gyereke, és a férjemnek a téd nagypapája volt. A legjobban mindig úgy mondtam, hogy a férjemnek a nagypapája volt a Charles Dickensnek a kis unokája. Azt így valahogy amelyik a legjobban megértik az emberek, hogy milyen messzere megy ez vissza, de nem olyan messze azért. És hát persze abban a családban, hogy ott összejuttam velük, az valami nagyon szép volt nekem, mert ők nagyon jó emberek, a Dickens család mindnyájan, akik most ismerem, én nagyon szeretem őket. A két nagynéni a férjemtől, azok olyan jó valaki asszonyok voltak, és nagyon szerettem velük lenni, és nagyon jó érzettem magamat. A Charles Dickens-től persze nagyon sokat lehet olvasni, és utána nézni, és én is azt csináltam, és tanultam, hogy ő olyan sokat, de olyan sok jót csinált a szegényeknek. Mert Charles Dickens a fiatal korában, ő nagyon nehéz volt neki, és nagyon, ők is nagyon szegények lettek, és csak amit ő saját maga csinált és dolgozott az, amit a könyvekkel is írt, hogy avval utóvégre mégis sok pénzet csinált talán, de Amerikában eladták a könyvét, és nem is fizettek ki. Úgyhogy mindig nehéz volt neki azért az élete is, és sokat-sokat írt, és sokat dolgozott. Én nagyon-nagyon közel érzem magamat a Charles Dickenshez, avval, hogy nekem is egyszer nagyon rosszul ment, és nagyon mindent elvesztettünk, mint ők. Úgyhogy én nagyon szeretem őtet, és egy nap örülök, ha találkozunk.
0: Vannak-e a Dickens családban író emberek a mai napig? Talán az ön férje is írogató ember volt?
1: A férjem nem próbálta ki, de van a nagynénje, a Monica Dickens, ő sok könyvet írt, és jó ismerték őtet. De igazából, hát

0: olyan jó, mint ő, azért a családban az még nem jött ki. Én mindig várok, talán egy lányom talán jó tudna élni. Nem lehet tudni, hogy azt megkapja az ember, vagy nem.
1: És ön mit tudott mesélni a Dickinseknek a Wenckheimekről? Egyáltalán ez a név, a nemesi név Magyarországon, ugye Joel Cseng, a mi környékünkön, külföldön ismerte?
0: A Wenckheim név külföldön, hát nem igazán úgy, hogy a Wenckheimek külföldön olyan híresek, sokan hát persze elmentek külföldre. Hát régen, 200 éve, hogy már itt éltünk Békés megyébe. Igazán a Wenckheimek innét jönnek, Békés megyéből itt éltek. Én nagyon büszke vagyok, hogy mi mindent csináltak az életükbe. Sok mindenkinek segítettek, és tudjuk úgy is kórházokat segíteni építeni, aztán templomokat, az embereknek sok házakat kellett építeni, akik náluk dolgoztak a földön. Hát iskolákat, Istenem, olyan sok iskolákat építettek a családra. Hát nem, ez volt egy jó család, ha rosszat is talán mondanak. Egyszer-kétszer hallottam, ja, ezt, azt, de a legtöbbet tudjuk azért. Most úgyis egy könyvet írtak erről, hogy mit csinált a család. És én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy a nagypapám is egy nagyon jó ember volt.
1: Most egymást a mai Wenckheimek nem is nagyon ismerik. Ahogyan mondta, szétszóródtak a világban, Argentína, Svájc. Aztán jött egy békésű ember, aki megszállottja a Wenckheim család történetének, és kibogozta a szálakat. És akkor elkövetkezett egy találkozó Szabadkígyóson a kastélyban. Ön is akkor találkozott sok olyan rokonával, akivel korábban nem volt kapcsolata?
0: Igen, az nagyon szép, valami nagyon szép volt, és az nekem is mutatott, hogy mostan az emberek itten megint szabad nekik beszélni a családról, és jó, van egy nagyon szép kastély ott Szabadkígyóson, és úgyis tudjuk, az most egy iskola, és én arra is nagyon örülök, hogy azt használják. Persze, ez nagyon, valami nagyon szép volt nekünk összejutni. Jöttek mindenféle helyekről, összejuttunk, és még egyszer velük együtt lenni, és mi nagyon jóban voltunk, és én már kimentem Argentíniába, mert sokan ott élnek, azért nagyon sok Wenckheimek Argentíniában élnek, és meglátogattam őket, és ők is tudnak most hozzám jönni, és itt nálam lakni, úgyhogy nagyon valami nagyon szép volt az nekünk, igazán nagyon örültünk, és ez a kigondolás, amikor összejöttek ezek az egész polgármesterek, és meghívtak minket, hát nagyon köszönöm nekik, még mindig arra gondolom, milyen kedvesek voltak, amikor mindjárt meghívtak.

0: Milyen tervei vannak még itt dobozon?
1: Amikor ide jöttem 2 év ezelőtt, az elsőt, amit én láttam, van sok öregek vannak itt dobozon, és az az érzésem, hogy itten igazán nagyon fontos lenne egy szeretett otthonot építeni. Éppen mellettem itt van egy üres hely, azt mondják nekem, hogy 10 év volt, hogy üres, és ez lenne olyan a legjobb hely, azt mondom, az egyetlen hely, ahova ilyen kis szeretett otthonot a dobozioknak építeni. Én gondoltam olyan 30 embereknek. A fiatalok el fognak menni, ha itt nem lehet dolgozni, akkor tovább kell menni, nem lehet itt ülni, és nem semmit csinálni. Úgyhogy a fiatalok el fognak indulni, talán külföldre mennek, vagy Dunántúl, vagy Budapestre. Hát még sokan beszéltem én, és már látom az arcukon, hát én itt nem maradok, nekem el kell menni. Én azt sajnálom, hogy a fiataloknak el kell menni, de valahogy megértem azt, kell dolgozni és tovább jutni az életbe. Úgyhogy az öregek aztán mit lesz velük, ki fog rájuk vigyázni, és azt én nagyon-nagyon szeretném itten látni, és én mindig azt mondom, csak egy alapítványon lehet ezt csinálni, másképpen ez nem is menne. És erre még mindig gondolom, és imádkozok, hogy valami legyen itt. A polgármester itten tud erről, és ő is gondolkozik rajta, és a doktor, mind a két doktorok itt dobozon, ők is ezt nagyon jónak találják, és persze máma reggel találkoztam 2 öregekkel, és ők kérdeztek, mikor lesz a szeretet otthon, mivel ők akarják. Én egyszer kértem, hogy legyen egy aláírás, aztán mentünk, 5-en voltunk, elindultunk, és aláírásokat keresni dobozon, hogy szeretnünk itt egy szeretet otthon, és több mint 800-an aláírták 10 nap alatt, de sajnos azt mondták nekünk, hogy az nem ért semmit. Én ilyet még az életemben nem hallottam, hogy 800 emberek nem értek semmit. Valahogy valaki nem érti meg, hogy most demokrácia van itt Magyarországon, és mégis az emberekkel kell hallgatni. Én ha 8-an mondták, azt még megértem, de 800-an 10 nap alatt. Én még többet tudnék keresni aláírás, de ezt meg kell gondolni itten a községházban és a dobozioknak, hogy ők rájönnek végre már 2 év óta, hogy ezt erről beszélünk.
0: Visszajött Magyarországra, elmehetett volna bárhova is, vehetett volna egy kastélyt, és a grófnőhöz illően élhetett volna, de nem ezt választotta, hanem az egyszerűséget, egy plébániát újított föl sok-sok pénzért, és itt él. Miért?
1: Mert én nekem az nem érdekes. Angliában, amikor a férjemmel együtt éltem, egy nagyon szép házunk volt, és szép bútorok, és minden megvolt, de az nekem nem, én nem ragadok a bútorokhoz. Én inkább így szeretem, nagyon kicsi, helyes, meleg. Nem fontos utóvége, amikor az ember hát meghal, mondjuk, akkor mit fog magával vinni? Nem sokat, nem igaz? Úgyhogy nekem ez nem fontos, hogy mi mindenem van. Inkább itt vagyok, segítek, meglátogatom az öregeket, beszélek velük, meglátogatom a fiatalokat is. És mostan éppen gondoltam, itt leszek télben, hogy fogom elkezdeni egy könyvet írni az életemről. Ez már olyan sokan mondták neki, mikor fog írni, mert minden. És én úgy szeretném ezt a könyvet, sok-sok, hogy az emberek fognak nevetni, és mert nem úgy, hogy a szegény Jean-Marie most milyen rémes, most ez volt és az volt. De sok minden jó volt az életemben, sok mindenről lehetne írni, az nagyon mulatságos is volt.
0: Azt mondta, hogy az Istennel él egy házban, és ez nagyon fontos önnek. A hittan alapjait még itt dobozon kapta meg, talán erről beszéljen, kérem.
1: Nekem az életemben az talán a legfontosabb, nem talán, biztos a legfontosabb, hogy azt csináljak, amit talán a Jóisten ide tett erre a földre, hogy kell másokra is gondolni és segíteni, ahol lehet, és a hitton, és ez nagyon fontos nekem, elnélkül én mindent elvesztettem, és de mindent igazán, és de a Jóisten mindig ott volt nekem, én mindig őhoz mentem, és úgy beszélgetem vele, és mindent jó megbeszélünk egymással, és mindig segít nekem, és ha valami nem úgy jön össze, akkor mindig mondom neki, most miért nem jött ez össze, ezt nem így kell csinálni, talán valahogy máshogy, talán rosszul csinálom, mutass meg nekem, hogy hogy csináljam, de mindig úgy érzem, hogy ő velem van, és most ez olyan valami gyönyörű, hogy itt van a kápolna mostan télben, itt van a mise, és itt vagyunk együtt, élek a Jóistennel, hát ez olyan valami, olyan szép, hogy nem is lehet elmondani.
0: És ahogy mondja, egyre több fiatal, sőt gyerek érdeklődik a vallás iránt, és jön ide.
1: Persze, az volt nekem a legfontosabb, amikor visszajöttem Dobozra, hogy elinduljon itt egy hittanóra, és megbeszéltem a plébános úrral, Békés Csaván, Kovács Péterrel, és ő azt mondta, hát ha találok két gyereket, akkor meggondolja. És aztán karácsonykor éppen 3 éve ezelőtt egy kislány jött, és kérdezte, hol lesz az hittanóra, és mi mondtuk, hát itt a plébánjánál lesz a hittanóra, de én akkor gondolja, jaj, csak egy gyerek, azt mondta, 2 kell, aztán a kislány azt mondja, és a barátnőm is szeretne jönni, aztán azt mondja, köszönöm, Jóisten, megmutattad, hogy ez jó lesz. Aztán most elkezdtünk, akkor voltam 7-en, aztán már persze jött a plébánosról, kijött, aztán elkezdte a hittanóra, aztán voltunk 15-en, vagy valami, és most már majdnem 30-on jönnek, 28-on, 30-on, úgyhogy már mindig nagyobb lesz, és ez szép, és szeretnek jönni, és ez nagyon jó megy, ez jó.
0: Itt képzeli el az életét, élete végéig itt maradhat, ugye erre püspöki engedély van ebben az épületben, de azért sokat kell még ingáznia Anglia, Svájc, Magyarország között.
1: Na, egyet, amit talán nem tud róla, hogy én 11 év ezelőtt csináltam Amerikában egy alapítványt, és a névvel a Charles Dickens Heritage Foundation, úgy hívják, és ott sok pénzt összegyűjtöttünk, és több mint $500,000, és én sokat kimegyek Amerikába, mert én elkezdtem az egészet, és a férjem nagyon segített evel, de igazán én csináltam azt. Úgyhogy nekem sokat kell menni Amerikába. A lányom most sokkal segít ebben, az a jó. Úgyhogy persze az nekem még nagyon fontos, hogy az tovább megy, és az is jó, mert akkor van, akkor az amerikák lassan-lassan tudják, hogy én itt élek, most már engemet itt meglátogatnak, ide jönnek, és én mindig mondom, hogy itt van hely, ide lehet jönni, lakni, és már sokan voltak, és azt hiszem, akkor kapok segítséget az amerikai emberektől, mert én nekik nagyon segítettem ott, aztán talán most jó lenne, ha ők ide jönnének és segítenének, ami talán a szeretet otthonot építeni. Ez az én dobozom. Én úgy vagyok a doboz idevaló, mint minden más doboz, mint a polgármester, mint aki akarja, én idevalói vagyok. És itt is maradok. Ja, persze, itt leszek eltemetve a nagypapám mellett. A helyem úgy is már megvan, úgyhogy én biztos itt maradok. Innét nem fogok elszaladni. Én nem is látom, ez jó, az öregek tudják, hogy valaki van itt, aki mégis jöhetnek és beszélgetnek, és én itt maradok velük, és itt nőttem föl gyerekkoromban. Úgyhogy nagy körbe körül szaladtam, és hazajöttem, és biztos az emberek meg fogják azt érteni, hogy ide való vagyok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok elsősorban most a könyvéhez.
1: Ó, nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy ide jöttek Békésről. Nagyon örömmel láttam itten. És azt akarom mondani, hogy aki ezt hallotta, hogy én minden jót kívánok, és jó lesz az élet Magyarországon. Kell bízni ebbe, és gondolni, hogy csak jobb lesz, nem rossz. Én sokszor hallom, hogy jaj, de nehéz, jaj, de kell előre nézni, és sok minden jó lesz is. És azért kívánok mindenkinek minden jót az új évben.

0: Jean-Marie Wenckheim Dickens grófnővel Szegfő Katalin beszélgetett.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Eddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zene Akadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje.
18: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
19: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
18: 18-12-99-82-1-41.
19: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
18: A jövedelem adó...
20: Nevű.
16: Társadalmi célú közleményt hallotta.
15: Hobby Rádió.
21: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
22: Biztos volt már ugye kedves rádióhallgató, hogy beesett a boltba, és nem tudta, hogy miért ment be. Na, kezdjük a rádióadást.
23: Kedves hallgatóink!
24: Jó, ez tökéletes, adja, szerűség.
23: A következő műsorunkban audio és vizuális effekteket hallhatunk a műsorunk megzavarására.
25: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
22: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hány Jazz Club. A mikrofon meg a Zsufa Péter. Tegnap azt írta a egy projekt kapcsán, hogy emberek összeesek a fáradtságtól, nem megy. Én még az éjszakában málnát locsolok. És már nem megy. Én már alig aludtam. Na mindegy. Adam Holtzman and the Brave New World, the Big Picture. Az Escapade Musicnál jelent meg Németországban 97-ben a szabad zenélés varázsának ez a megtestesülése. Nagyon jó lesz, tehát tényleg, tehát lehet tudni majd szeretni. Akusztikus gitár és mindenféle egyéb ilyen acél, húros gitár, Gene Getter, basszus, klarinét, alt szaxofon, szoprán szaxofon, shaker, alt fuvola, Aaron Haik, németek. Basszus és programozás, Freddy Cash Jr. Dobok, sékerezés, percussion, azaz mindenféle egyéb kütyük, meg ilyen ízé, ütőhangszerek, Juju House, gitár, Alan Burroughs, igen, gitár, ének, hang, egyéb effektek, Mitch Stein, gitár, hang, ének, Mike Campbell, orgona, dobok, programozás, producer, billentyűk, elektromos zongora, Wurlitzer zongora, billentyűs hangszerek, továbbá hangszerelés, zongora, elektromos kütyük, Ádám Holcman, és énekel Michel Dino Campbell. És akkor nézzük ezt a varázslatot, ami nekem a mai esti mettekem, ez most a kézzel befette, tehát konkrétan fedve van. 7 felvétel jön. A Toxic Waste Introduction. Adam Holtzman a szerző. Az Iron Curtain. Adam Holtzman és Mitch Stein a szerző páros. Matt Coe, Disease. Adam Holtzman és Juju House a szerzők. The Longest Day. Adam Holtzman tollából a 4-es. Chaos Theory. Adam Holtzman szerzemény az 5-ös. Ugyancsak az ő tollából következik a Second Word. Majd a 7-es felvételre zárjuk az első blokkot. The Heart Zone. Adam Holtzman és Freddy Cash Jr. a szerző páros. Indulnak a felvételek, kössük be a biztonsági övet. Szomszédaink irányába fordítsuk a hangfalakat, és ha nincs nyitott autónk, mekkora hiba, akkor tekerjük le az ablakot, és küldjünk rá egy kis hangerőt.
26: Kedves hallgatók, Péter majd kicsit fáradt. Kérem, legyenek vele elnézőek.
27: The following is brought to you by the host and sponsors of the program.
28: In my country, there is a lot of toxic waste. But the funk is stronger than the toxic waste.
0: Nevertheless, more and more complex scores are being written now, and with more and more exact notation.
1: Yo, bitch, play something freaky, man!
2: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is fáradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: This is a tell.
2: I don't feel so good.

szívemnek vágyom a szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is fáradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
2: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és amit hallgatunk, az 97-ből érkezett hozzánk, de hangzásában egyébként teljesen akár mostan is lehetne, tehát ez meg nem mondjátok, hogy ez akkor készült. És ez Adam Holtzmannak és a Brave New World Big Picture, és a Brave New Worldnek a Big Picture című lemeze, az Escapade Music adta ki 97-ben Németországban. Hét felvétel után vagyunk, és még most jönni fog ezt. Négy. The sky is falling. Ma ezt érzem. Adam Holtzmann szerző. My game is strong. Ugyanezt érzem. Aaron Hank és Adam Holtzmann a szerző páros. Comrade Russell, ez a számcím. Adam Holtzmann a szerző. Comrade Russellnek nem lehet könnyű az élet, a 12 másodperces bejátszás formájában lesz jelen a műsorban ez a felvétel. FedEx. Adam Holtzmann és Freddie Cash Jr. a szerzőpáros, ezután jövök búcsúzkodni, mert a Folded Industrial Belt Adam Holtzmann tollából lesz a kivezető zenénk időn túl, amit majd csak a honlapon lehet meghallgatni, mert lekeverheti a technika. Indul az említett négy felvétel.
0: Kedves hallgatók, Péter ma borzalmasan fáradt, legyenek vele elnézőek!

0: sziasztok, Szikora Robert
1: vagyok. Sziasztok, Szikora Robert
0: vagyok. És ti most, a Starsky és Hutt Jazz Club műsorát hallgatjátok.
2: Ha az ember éjjel jön, már-már nappal is álmodozik.

0: Itt kedvenc rádió műsorunk a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor az van, hogy Adam Holzmannak hallgatjuk a... Beleakadtam tök potyára, egyszerűen oda kattintottam, és akkor ezt meg sose adtuk le. Nagyon sok ilyen zene van egyébként itt a háttérvinyókon gyűjteményben. Na, Adam Holzmann és a Brave New World Big Picture lemezének utolsó felvételét fogom fölkonferálni időntúli zenegyanánt. Ez a Forid Industrial Belt című felvétel, Adam Holzmann a szerző. És hát ugye egy komoly ütközéses katasztrófa, egyfajta ilyen részecske gyorsítós atommagütköztetés történt ebben a műsorban, meg, mert rendesen odavágtunk a napnak. De én ma pont ugyanígy érzem magam. Ugyanis tegnap azt kellett írnom egy-két partneremnek, hogy bocs, srácok, én most összeesek, és nem viccelek, egyszerűen zéró, nulla, kész, kipurcanok, kimegy a lábam alólam, nincs több erőm, energiám. Na most ehhez képest, hogy most ezt konferálom, csak megjegyzem, hogy én most fogok kimenni ebbe a rohadt hidegbe, hogy málnát locsoljak. Mert a tavaszi eső én vagyok. Nem hülyeskedek, én vagyok a tavaszi áztató eső, meg a vízórám, meg a vízművek, meg az almérők, meg az a rohadt drága locsoló fej, amivel nekem, na, www.zsuffajazz.hu idegen nyelvogatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen. A következő órában locsoljatok málnát. Viszont hallásra, sziasztok! Ne sugárban permetezve.
1: Kedves hallgatók, Péter végre elaludt. Kérjük már, ne motoszkáljanak, zörögjenek, rövidesen kiveszük adásból.
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
4: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
6: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
8: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Zsuffa Péter Jazz Club.
2: Nos, hát kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
0: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádiomisorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye a Wayne Shorter pedig bellette volt, és mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Bradford Marcellis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul, Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Code MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, valóban ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következzék a lemez, tehát említett 5 felvétele.

párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

Hát, és Diantól. Sarolta. Ő 20 éves, szép, teligoldas Sarolta. Én húséhes, vén ordas, slatorma.

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, eljött az időm.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallatok.
2: Hát a Decoy lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopomon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
4: Tarski and Hutt Jazz Club.
5: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Tarski and Hutt Jazz Club.
2: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramrázó zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: A Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zeneként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter
1: megkezdődött. Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Viszont benne, hogy mindenki jó szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak. Ah.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség tizede, írta a Hungaromet. Az országnak csak kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
12: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
13: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich Beton, Petronella.
14: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
7: Reklámot hallottak.
14: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
15: Fogalmazni, menjetek ki a
3: Elpusztál!
0: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
15: Nos, adó vagy nem adó, adó.
7: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó nevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
16: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
17: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot. Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti.
18: Most pedig, ahogy azt megígértük, klasszikus gitárleckéket ad Stefan Arnold. Ma a Beethoven egy kis darabját, etüdjét ültetjük át hatúros barátunkra. Hát akkor csendüljön fel az a nevű.
19: Hello, hello.
20: Megint itt van.
19: Mi van itt?
18: Szervusztok, szervusztok, nekem itt műsorom van.
20: Először is, ez nem a szervusztok, hanem a szevasztok. Mások
19: körformák. Semmi keresni való nincs itt, haver. Ez itt a
20: menjél már.
19: Kifelé, nincs szöveg.
20: Elezzél már innen, te béna.
18: Menj már! Ki fogjátok fizetni?
19: Jó, gulék, mert akkor kezdenénk.
21: Gyerekek, műsorban vagytok. Mondjátok azt, hogy papaputy.
19: Na, papaputy.
20: Szevasztok, szevasztok.
22: Minő véletlen, hogy itt ül az üvegfalon túl.
18: Itt túl az üvegfalon
20: túl.
22: Tehát itt ül az üvegfalon túl a Hús nevű zenekarnak a gitárosa. Fel
18: most
22: fognak lépni
18: a
22: hajdúszoboszlón. Igaz, hogy a hangodat nem halljuk, de akkor próbálj meg nekünk válaszolni. Tényleg így van?
18: Azt mondja, nem.
22: De Szicsó nevezes félrehallgatót, igen, bólogat. És gitározni fogsz akkor is, ugye?
18: Nem, szintizni.
22: Nem, dobolni fog, azt mondja. Milyen számokat fogtak játszani?
18: Bólogat, hogy igen.
21: Igen.
22: YouTube-t fognak játszani. Jó.
19: Meg Hús fognak játszani.
22: Queen Beat fognak játszani. Húst biztos fognak játszani.
23: Meg a kazettámat fogják játszani.
18: Meg a Hülyét fogják játszani egész szintén.
23: Ezt már jól adja most is, igen.
22: Le tudtam olvasni a szájáról, hogy mindent fognak játszani. Ugye? Mindent fognak játszani.
21: Helyszínen fogunk kérni tőlük számot, ilyen lakodalmas rockot, meg ilyen, és mit is fognak játszani.
24: Sógorok.
21: Igen, hogy húzd rá.
24: Autogramot ne adjak?
21: Mit?
22: De
21: telefonon keresztül, és
22: pali hangát.
24: Technika csodája segítségével ide van.
18: Nem szerszesen Gábor.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: čo, čo.
1: Komu reklám?
2: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél karácsonyra kapni?
3: Egy Libres betétet.
2: Libres be... Minek szeretnéd
3: azt? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
1: Komu reklámot hallottak?
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok! A vonalban a hallgató. Hallgató.
2: Igen, most én?
3: Igen, Alázs, vagy Zárbusz. Mit reggeliztél ma?
2: Egészen pontosan?
3: Igen.
2: Te.
3: Nem én.
4: Szia, de ha túl nehéz a kérdés, akkor mutatkozz.
2: Legváros kalácsot.
3: Színom. Mutatkozzál, de részves.
2: Major Patrik vagyok.
3: És szeretnél játszani?
2: Hát persze.
3: Jó van.
5: És honnan hívtál bennünket?
2: Debrecenből.
3: Az első játékunk, amit megkérdettünk, a hányat mutatok. Az 5 ujjammal fogok mutatni, tehát az egyik kezemet fogom csak felhasználni.
5: Alex.
3: Hogy ne csalhassak, az egyik kollégám fog segíteni nekem.
6: Neked úgy sincs.
3: Alexandra.
4: Szervusz Patrik, akkor én fogok mutatni.
3: 6 ujja van az egyik kezünkben, ez becsapós, ugye?
4: De nem vagyok Adi Endre.
3: Tehát az első, kevedd meg az ujjaidat, és akkor most mutat.
4: Megtörtént.
3: Most mutass egy számot.
4: Várják, közjegyzünk, helyes, hitelesen mutatok.
3: Közjegyzünk is vannak, igen. Mutasd a számot.
7: Koncentrál.
3: Jó, megvan. Szented hanas.
2: Várjál, nem látom pontosan. Hát olyan 3-as, 4-es talán, 4-es.
3: Biztos ez még?
5: Hát nem teljesen.
7: Közelített.
3: Nem teljesen, ennek nagyon közel állsz
5: hozzá. Plusz minusz 5.
3: Plusz minusz 1.
2: Plusz minusz 1. Mármint a 3-hoz vagy a
3: 4-hez.
2: Hát jó, akkor legyen az 5.
3: Igen, az 5-ös, ezt eltaláltad, nyereményet, 30 kilós hobbi beton, amit hobbi célokra felhasználhatsz. Köszönjük a játékot.
2: Én köszönöm.
3: További jó napot. Hello.
4: És hallgass minket továbbra is.
3: Minket.
7: Igen.
2: Hello.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Ahogy azt tőlünk megszokhattátok, újfent a stúdióban egy különleges képességgel rendelkező ember, Dr. Lotaringiai Vazul, könyvtáros. Arra a képességéről jött rá, hogy híres emberek hangját tudja rendkívül jól, és megtévesztésig hasonlóan utánozni, ő maga pedig nagyon hasonlít Winston Churchillre.
2: Nem, a hangja az teljesen más.
1: Hát akkor csak megszólalásig hasonlított, de ez lényegtelen. Az viszont nem, hogy ilyen képességgel csak nagyon keveseknek adatott meg, például utánoznál Mikszát Kálmán hangját.
3: Természetesen. Először is köszöntöm a rádióhallgatókat, és persze természetesen üdvözlöm a kenyeres pajtársaimat, a kedves rádióhallgatókat az úrban. Azt tartja a közmondás, hogy öreg legény fakó bocskor, azt a leborult szivarvégét.
1: Fantasztikus, tényleg olyan, mintha csak ő beszélne. Most Könyves Kálmánt.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és remélem nagyon jól szórakoznak.
1: Azt a mindenit, ez egyszerűen elképesztő. Most Anonymous-t.
3: Remélem, olvasták a kedves hallgatók a könyvemet, a Gesta Hungarorumot.
1: Úgy csodálatos, nem is innél el, hanem a saját szememmel és saját fülemmel tapasztalnám, mint a tényleg Anonymous, a jó emlékezetű Béla királyunk jegyzője szólalt volna meg a halottaiból. Most legyen egy külföldi, mondjuk oroszlán szívű Richardot, tudod dánozni?
4: Well, szaftok, csá, szia, mi a pálya itt nektek? Eljöztünk.

0: Ők a Garden Party-mba is viszünk egy kis teát a hétvégén.
1: Hát ez egyszerűen ledöbbető. Marian, ébresz fel, tényleg itt vagyunk, vagy visszarepültünk az időben a lovakkorba. Most ellenőrizzük egy mai ismert ember hangjával. Utánoznád nekünk mondjuk Tolgyán doktorit?
0: Persze, Tolgyán József vagyok, mindenkit üdvözlök.
1: Akár csak az eredeti. Most utoljára, kérlek, a fingó embert, hogyha tudnád utánozni.
0: Oké.
1: Ennél is kicsit. Jaj, ez tényleg fingó ember. Jaj, csak nagyon jó utánoz a szellőztetés után. Újra itt vagyunk.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Itt ül körünkben, az utóbbi időben igencsak feledésbe merült 100 Márton.
3: Csakiló, csakiló.
2: Csoda gyerek. Szervusz.
4: Marcikám, itt egy joghurt fogjad.
2: Mondd, mennyi az IQ-d?
3: Hogy is mondjam, mármint, hogy milyen nyelven. Ugyanis érdekes, hogy intelligencia hányadosok ugyanannyi, mint ahány nyelven beszélni tudok. Elmondható például ogörögül vagy kirundiul, bár azt még nem teljesen sikerült elsajátítanom, de álhundert non-nanti.
2: Oké. Majd a fordítógép segítségével eligazítjuk a dolgokat. Ezután a kényes kérdés után egy még kényesebb. Hova jársz iskolába? Na jó, nem. Egykori óvónéni szavaival élve elvetemű gyermek voltál, amióta csak ismer. Egyszer például képes voltál másfél-két órát is várni egy könyvtár előtt.
3: Könyvtár előtt? Mi?
2: A nyitás.
3: Ez nem igaz, én csak a rossz akarói mondják, akik nem tisztelnek engem. Smucik sván ez idále. Akkor legfeljebb 45 percet vártam, és nem is könyvtár volt, hanem játékterem.
2: Ha már ilyen szépen összejöttünk, Marci, megengedsz egy kérdést?
3: Nem.
2: Mert amikor a tévében látunk téged, akkor a nemzet szinte egy emberként nyög fel, ez az ember aztán megéri a pénzét. Na igen, de mennyit is ér?
3: Igen, nem. 150 gultrum, ami egy butáni pénz, nem is a váltó pénze.
2: Oké. Na figyelj csak, ki a példaképet?
3: Albert Einstein, aki egy 1879-től 1955-ig élt híres német fizikus, nagy természettudós, bevezette a fénykvantumot, megadta a fényelektromos jelenséget.
2: Jól van, elég lesz, a többit már ismerjük a fizika könyvekből. Mi nem tesztelünk téged, csak nyugodtan. Hát nem ennivaló kölyök? De nem ám. Na mindegy, na figyelj Marci, mi a legnagyobb vágyad, Cimbikém?
3: Hogy betapaszthassam az ózonjukat, és megmentsem az éhező emberiséget, vagy hogy a 18. században mondani szakás emberi társaságot.
2: Fantasztikus, és mi a kedvenc állatod?
3: Papucsállatka meg az zöldszemes ostorosz.
2: Ja, és miért pont ezek?
3: Hát mert nem fogyasztanak elég sokat, így otthon is tartatom, anyu megengedi, de nem csak ezért szeretem, hanem hát olyan fincsi.
2: Oké, amúgy miért mentél bele egy reklámforgatásba?
3: Csak a pénzért, meg hogy segítsek az emberiségnek.
2: Mit olvasol mostanában?
3: Mostanában? Albert Einstein gondolat.
2: De hát amikor 3 hónappal ezelőtt készítettek veled riportod, ugyanezt mondtad. Na mindegy, várjál csak, most érkezett egy e-mail, hogy te az IQ teszten csaltál, és ezt a videó felvételekkel is alá tudják támasztani.
3: Mi?
2: Igen, itt ül...
3: Jaj, el is küldték.
2: Igen, itt el is küldték, kicsit várni kell, míg letölti. Hogy tehettél?
3: Én azt voltam, ne haragudjatok.
2: Kompromitáló felvételek egész sora rendelkezésünkre, becsaptál minket, te, IQ betyár. Egy amatőr felvételen egész jól kivehető, amint bemész egy hanglemezboltba, és a polcra egy Scooter CD-t emelszel. Ráadásul Wagner és Mozart albumokra rá se nézel.
3: Bújtás meg, rossz voltam. Én is csak egy átlagos fiú vagyok. Semmi extra, semmi magas IQ. Azt hiszed, értem én, mit jelent az, hogy emc? Csak úgy mondom, mert tudom, hogy ezzel el lehet kápráztatni az embereket. Azt hiszed, olvastam? Albrecht Einstein? Na látod, még a nevét se tudom, Albert. Még olvasni is, csak nagyon bagadozva tudok. Elvetem, hogy dragon be az emnéző vagyok. Semmi spektrum, csak a tömény terror. Elnézést. A szobában pedig a nyelvét öltő Einstein kép hátulján a Rembrandt együttes posztere valamit. Ha a tévés társaság jön hozzánk, elfordítok, hogy Einstein legyen kifele. A Fridi Show-jában meg a Dallas legutóbbi részéről beszélgettünk a miniszterelnök úrra. Most ássatok meg.
2: Na, összesűrűsödik a levegő körülöttünk, egészen vibrál. Te vele van elektromos töltéssel, feszültséggel, szinte szikrázik, miközben nincs az értelemnek egy szikrája sem. Egy világ dört most össze bennünk. De miért? Miért? Kérdem én, miért kellett ez?
3: Ne haragudjatok. Én nem akartam senki se becsapni. Úristen, önök...
2: Úristen, önök kedves hallgatóink nem látják, de az egész 100 Márton image. Felnyírt, frizurástől, szeplőstől, vörös, festő, büzlik a hal. A szkafander mögött egy hírhet politikus bújt meg évekig.
3: Sajnálom, én nem akartam ezt az egészet. Most már meg kell, hogy öljelek titeket, mert tudjátok a titkomat.
2: Jaj, ne, kérlek, csak még egy kis... Ne,
3: Vényi, emélkezz! Stülelőlek. Jaj, ott hagytam a pisztolyomat, de most megfojtalak!
5: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót!

0: Ott van mellettünk, Laci bácsi, aki marha bélszínjával szeret magyarosan. Megcsinálja nekünk. 80 deka hízott ökörbélszín, nyam. 5 deka sertészsír, 10 deka vöröshagyma.
1: Én már ettem sertészsírt, nagyon finom.
0: Én megettem egy 15
2: deka. Sertészsíros kegyeret.
0: Ettetek már egy gerezd fokhagymát?
1: Egy egész?
2: Egyet.
0: Kömény magot. 15 deka tisztított rózsaburgonyát. 10 deka
2: az álmos.
0: Egy olyan. 3 deka zsír, 2 deka só, 2 deka, és 2 zöld, zöld paprika, és 2 zöld paradicsom. Nyam. Hagyd pöszörögjön ez a sok cucc egymással. Pöszörögjön. Szépen felteszünk tűzre, szép lassan, lassú tűzön pirítjuk. Következő héten marhahát színszeletet csinálunk Francia Mártással. Maradjanak velünk. Köszönjük, Laci bácsi!
1: Köszi!
3: A
0: következő szám az utolsó számunk, amelyet Gábor prezentál nekünk. Egy utolsó harci kiáltás, gyerekek!
4: Szevasztok!
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 10-én a Pálma, valamint Ármin nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Pálma magyar eredetű név, a trópusi pálmafa nevéből származik. Ünnepelnek a pálmák még augusztus 1-én, valamint október 5-én is. A név becézése pálmácska, pálmus, pálmuska, palmi, palmika, palmira. Jeles viselői a névnek: Balogh Pálma, világbajnok sportlövő, Gyimesi Pálma, színésznő, valamint ön, kedves Pálma. Ezen a napon ünnepelnek Ármin nevű kedves hallgatóink is, a germán latin eredetű férfi név, az Arminus névből ered, aki a Keruszk törzs vezére volt, jelentése hadiférfi. Ünnepelnek még az árminok április 7-én, június 2-án és december 28-án is. A név becézése Ármika, Ármi, Ármus. Jeles viselői a névnek: Vámbéri Ármin, az MTA tagja, a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvének tanára, valamint ön, kedves Ármin. Ezen a napon köszöntjük még Aina, Aino, Alda, Antónia, Ármánd, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardéni, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Palmira, valamint Solange nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy május 10-én a Madarak és Fák napját ünnepeljük? 1902. március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg először az országban a Madarak és Fák napját, amelyek megünneplését az 1906. évi első törvénycikk írta elő. Ezerint minden év májusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulók megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelentőségét. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1649. május 10-ével kezdünk, ekkor született Désen pápai Párisz Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. Első orvosi könyvét az 1690-ben megjelent a Testbékessége című művét a köznépnek szánta, ebben felelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. A 19. századdal folytatjuk. 1843. május 10-én

0: Tettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1899. május 10-ével folytatjuk, ekkor született meg Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody és a Pokoli torony. A 20. századdal folytatjuk, 1919. május 10-én megszületett Ella Grasso, amerikai politikus, az első nő volt, akit kormányzóvá választottak. 1974 és 1980 között volt Connecticut kormányzója. Még mindig a 20. században járunk, 1947. május 10-én hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amelyet a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból. Még mindig a 20. század, 1986. május 10-én Jean-Louis Etienne francia orvos gyalog és egyedül érte el az északi sarkot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja. Az igazság lelke örökre veletek marad. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet 15-től a 21. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennem lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Emélkedés. A keresztény élet alapja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Olvassuk Jézus szavait az evangéliumban. Se szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvét fényében ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni, Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ, Jézus szavai szerint, nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szentlélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön. Nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességben mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely a válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék. Ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat, és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a szent lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged, ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem. Az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Május 10-e, vasárnap. Jó napot kívánok! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Futóverseny miatt számítsanak szakaszos és időszakos lezárásra, várhatóan délután 2 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steidl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, pesti alsórakpart, Szent István park, újpesti rakpart útvonalon. A korlátozások miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. A 15-ös autóbusz pedig terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé. Nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál, várhatóan ma este 7 óráig átépítés és karbantartás miatt. Mindkét helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felső Csatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt.
2: Kamu reklám.
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot.
3: Mi a vezeték neve?
4: Kábel.
3: Mi a keresztneve?
4: Fesület.
3: Neve?
4: De igen.
3: Mondja magának, mi a baja?
4: Gondolom egy város, nem?
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Kamu reklám.
1: Bácsi, kérem, mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakulóülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infovonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyő idő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich Beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
14: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
17: Hobby Rádió.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
20: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
21: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
22: Madárcsicsergős, jó estét, kedves hallgatók, itt a Gépház. Ismét hello, hello. Péntek este van, Jézus
23: szép
22: Mária.
23: Jó estét.
22: Ezek is itt vannak. Név szerint Rauk Róbert és Szakács Máté, jó magam Bojtor Zoltán vagyok, de nem nekünk kellett volna először bemutatkozni, hanem hát először is hölgy és a vendég is a vendégnek kellett volna, és őt kellett volna bemutatnunk, és azért mondom, hogy jogán, mert lehet, hogy ez a szó ma kicsit különösen fontos lesz, mármint a jog, mert hogy egy jogász a vendégünk, nem más, mint Lengyel Júlia. Jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk itt a Gépházban. Szia, Júlcsi!
24: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
25: Szia, Júlcsi!
23: Szia, Júlcsi!
25: Júlcsi olyan vendég, aki most jár először itt nálunk a Gépházban, nagy szeretettel vártuk.
22: Bizony, hogy nem tudom, hogy
25: kiderül.
22: Már az előbb megígértük neki, hogy többször nem hívjuk, mert nem hallgat eléggé Gépházat, tehát nem hallgat reggeltől estig minden nap Gépházat.
23: Majd ezt.
25: Sőt, és ez kötelező. Nem hallgat éjjel.
24: Mert fotlom. Ez ilyen fotlás lesz részemről, igen.
25: Szóval itt már a műsor előtt, itt mi már itt hajba kaptunk, de nem ez nem igaz, nem kaptunk hajba. Ennyiben nehéz is lenne. Hát Júlcsi azért van itt, ahogy Zoli már pedzegette, hogy egy kicsit olyan vizekre evezzen velünk, amihez mi nem igazán értünk. Na most ez nem meglepő így összességében.
22: Viszonylag sokfajta víz lehetne.
24: De... tegyük össze a tudásunkat, ugye ti az informatika. Én a jog.
25: De na, akkor ez már tulajdonképpen egy jó kezdés. Te a jog, ez így már jól hangzik. Egy picit, hogyha van kedved, akkor néhány szóba mesélj magadról, a munkásságodról, illetve, hogy milyen fő téma okán vagy most itt.
22: Én is mondhatnám, hogy hány éves vagy, hol születtél, anyja neve, személyigazolvány száma.
25: Ez olyan, vagy akár, hogy jöttek az emberek a szerencsekerékbe, hogy bemutatkoztak, hogy vagyok, szüleimmel érkeztem, családom érkeztem.
22: Józsi vagyok Verpelétről.
24: Igen, szóval Júlcsi vagyok Hédervárról. Az életkorom az már nem publikus. De kicsit komolyra fordítva, igazából én jelenlegi munkámat tekintve Győrben dolgozom egyébként, a Széchenyi István Egyetemen ott oktatom. A hallgatókat főként munkajogra, ilyen társadalombiztosítási jog, szociális jog, meg hát elvétve egy kis esélyegyenlőségi jog a fő profilom, és hát ugye most azért érkeztem hozzátok, mert Zoli megkért, hogy egy picit beszélgessünk a mesterséges intelligenciának a jogi vonatkozásairól olyan téren, ami esetleg ugye a mindennapokban egy átlag felhasználót esetleg érdekelhet, vagy belefuthat.
25: Igen, mert mi ugye hát az elmúlt években jó néhányszor, nem számolom most meg, de számos, vagy akár számtalan alkalommal elkezdtünk mi itt merengeni, vekengeni, hogy na most ez akkor jogszerű, nem jogszerű AI, hangklónozás, szövegelőállítás, zeneelőállítás, tehát nagyon sokat okoskodtunk, de a jogi háttérinformációnak nem igazán voltunk a birtoka. Még mielőtt ebbe belemennénk, én egyet kérdeznék még, ez nem a munkásságod révén releváns, csak engem érdekel, hogy neked van látássérülésed, ugye?
24: Van, igen, nem is kicsi. Gyakorlatilag fényt látok, illetve ugye alakokat, úgyhogy én is vakvezető kutyával közlekedem. Úgyhogy abszolút képernyőolvasóra vagyok hagyatkozva én is, mint a számítógépen, mint a telefonon. Ugye, ugye.
25: Akkor még mielőtt a jogi
22: bizonyos. Hogy hívják a kutyust, ha ezzel nem sértjük meg a személyiségi jogait?
24: Hát Zoé-nak. Zoé. Uh-huh.
25: Őt is üdvözöljük, szeretettel. De akkor mielőtt még a jogi vizekre elveznék, engem nagyon érdekel, mert hogy én nem nagyon találkoztam még látássérült egyetemi oktatóval. Nem mondom, hogy vak, mert nem vagy teljesen az, de hogy mondjuk nagymértében látássérült egyetemi oktatóval. Tehát csak így néhány szót, hogy
22: mi szeretném megkérdezni, hogy kerültél oda?
25: Nem egészen erre gondoltam. Például amikor számonkérés, ZH, mi egymás van, hogyan oldja meg a hallgatók legtöbbször, hogyan fogadják a látássérült oktatót. Valami kicsit általánosságban biztos érdekes ez. Engem például nagyon érdekel.
1: Egyébként engem is.
24: Hát most már elfogadtak. Érdekes ez a helyzet, ugye azért egyetemre, amikor bekerülnek hát ezek a 18-20 évesek, először nehezen tudtak mit kezdeni, tehát értsétek ez alatt, hogy kérdeztem valamit, és nem, egyszerűen nem mert megszólalni az Atya Istennek se. De
22: nem,
24: egyszerűen annyira lesokkolódtak szerintem a helyzettől, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, és bármit kérdeztem, egyszerűen csak ültek és néztek. De most már azért úgy megszokták, tehát azért elég régóta vagyok ott az egyetemen óraadó, egészen pontosan ilyen 2016 óta, és azért úgy már hozzászoktak ott a jelenléthez. A dolgozatokat igazából úgy szoktam megoldani, hogy hát mert nyilván ugye azt várják a hallgatók, hogy akkor majd jól kihasználják a lehetőségeket, és ilyen-olyan puskákat írnak, hogy általában a tantékünkön mindig vannak PhD hallgatók. Őket szoktam megkérni, hogy mondjuk jöjjenek be az órára, amikor zárt helyi dolgozat van, felügyelni. Úgyhogy ezt a részét ezt így szoktuk megoldani. Vagy éppen előfordul már olyan is, hogy az interneten ugye van egy ilyen belső rendszer, és akkor azon keresztül készítek mondjuk egy tesztet, és akkor ugye ott nem lehet csalni, mert mint a KRESZ a jogosítványnál gyakorlatilag ugye úgy működik ez a rendszer is, hogy a éppen meghatározott idő alatt ugye ki kell választani a helyes választ, mert különben ugye tovább lép a rendszer. Meg a self-learning, ugye a self-learningen tudok csinálni ilyen tesztet, és akkor gyakorlatilag ott elektronikusan könnyen ki tudom értékelni, mert ugye papíralapon nyilván nehezebb, ott ugye igénybe veszem a PhD hallgatóinknak a segítségét. Vizsgai időszakban pedig ugye szóbeli vizsga van nálunk a jogi karon, ha éppen nem jogászokat oktatok, én ott is szóbeli vizsgát tartok, úgyhogy nagyon örülnek nekem, és akkor így tudom gyakorlatilag kiküszöbölni a dolgokat. A többi az nem okoz problémát, mert gyakorlatilag szakdolgozatot is ugye számítógépen írnak, a tananyagot is nyilván elektronikusan kapják már, tehát mi azért elég kevés tankönyvi anyagot használunk, főleg ugye az általam oktatott tantárgyak azért olyanok, hogy nem kimondottam van a munkajogon kívül hozzá tipikus kézzelfogható tankönyv, Úgyhogy hát meg lehet oldani. A Neptun kezelésébe az ügyintézőt kérem meg, vagy éppen írja be az adott jegyet, de ugye ez nem csak én csinálom, hanem ugye más oktatónál is ez a szokás, hogy az ügyintéző adminisztrátorként beírja a jegyeket, tehát végülis nem okoz az így probléma.
25: Ez nem kirívó eset, arra szélzol, hogy így csinálják amúgy az oktatók. Hogyha van online felület arra, hogy vizsgáztas, vagy akár zárt helyét írj, akkor egyébként mi az oka, hogy időnként papír alapon is iratsz dolgozatokat, vagy ZH-kat?
24: Hát azért szoktam egyébként, mert az az érdekes, hogy a mai hallgatók nem nagyon írnak már kézzel, és a tanszéknek a, hát úgymond elvárása, hogy azért egy picit ugye próbáljuk nevelő célzattal is végezni az oktatást, és az oktatóink újra bevezették ezt a papíralapút, hogy legalább ugye írjanak a hallgatók rendesen fehér lapon tollal, nem minden elektronikus formájában.
25: Most már kuriózum lesz akkor ez a
24: szerint. Hát lassan igen, igen, pont az egyik ilyen esélyegyenlőségi órán kértem a hallgatókat, hogy írjanak egy beadványt fehér lapon, és hát közölte az egyik hallgató, hogy ne haragudjak, de ők nem szoktak kézzel írni. Hát nem, akkor most fognak. Úgyhogy tehát itt tartunk.
25: Csak megtanulták valamikor, lehet emlékeznek.
24: Így van.
25: Ez de érdekes, hogy tehát már az tűnik kirívónak, hogyha azt kérik, hogy így kézzel, és még szóvá is teszi, hogy hát ez nem szokás.
24: Igen, és ugye nagy kihívás egyébként az oktatásban pont ugye a mesterséges intelligenciának a megjelenése, ha már a téma ez, mert képzeljétek el, hogy pont voltam egy ilyen oktatói konferencián, és ott arra készítenek fel minket oktatókat, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligenciának a megjelenésével maga a frontális oktatás, tehát hogy kiáll a tanár, és beszél, a hallgató pedig ugye nyilván végighallgatja az órát és jegyzetel, gyakorlatilag ez egy idejét múlt oktatási módszerre vált, és egyre inkább az egyetemek az irányba haladnak, hogy váltsák le ezt a frontális oktatást projekt alapú oktatásra, ami ugye azt akarja, hogy gyakorlatilag a tananyagot azt nem mi mondjuk el, hanem ki kell találni hozzá mondjuk egy fél évig tartó egy projektmunkát, egy feladatot, amit a hallgatók kis csoportba kell, hogy megoldjanak úgy, hogy gyakorlatilag a tananyagnak a feldolgozásával és a tanárnak a szerepe az úgymond megváltozik oktatóból egy mentorra, aki segíti az ő munkájukat, mert végül is a mesterséges intelligenciától az adott tananyagot bármikor megkérdezhetik, akárhányszor visszakérdezhetik, el fogja mondani, még mondjuk az órán egyszer meghallgatja, és akkor azt vagy jól leírta, vagy nem. Úgyhogy ugye ilyen irányba mutat ezáltal az oktatásnak az átalakulása.
25: Mert a projekt munkában az AI nem tud olyan hatható segítséget nyújtani, hogy ne kelljen dolgozni az adott delikvensnek, hallgatónak?
24: De pont, hogy ugye használnak mesterséges intelligenciát, csak hogy ebben a felgyorsult világban a hallgatók gyakorlatilag érdektelenné váltak abban a szempontból, hogy őket már nem érdekli az, hogy te másfél órán keresztül beszélsz, hanem mindent csinál, órán laptopozik, játszik, olvas, alszik, csak éppen nem jut el hozzá érdemben így a frontális oktatás alatt tananyag. A projekt, tehát azt kell nekik, hogy ők folyamatosan mozgatva legyenek, fel legyen keltve az érdeklődésük, hogy ők dolgozhassanak, akár mondjuk ugye a mesterséges intelligenciával is végezzenek el feladatokat. Például, hogy konkrétat mondjak, szociális jogból volt egy olyan feladat, ahol videót kellett készíteni a hallgatóknak, amiben népszerűsíteni kellett, ugye a szociális munka azért nem egy népszerű foglalkozás a mai világban, és népszerűsíteniük kellett ugye a szociális munkát, hogy minél többen helyezkedjenek el, és kimondottan élvezték, és igénybe vették a mesterséges intelligenciának a lehetőségeit, tehát nem tiltja ugye az oktatás ennek a használatát, hisz mindenki tudja, hogy van, létezik, használjuk, csak létrehozott például az egyetem egy mesterséges intelligencia rendeletet, ami ugye azt szabályozza, hogy az AI-nak a felhasználása az adott esetben mondjuk egy szakdolgozat megírásánál mikor legális és meddig terjed a legalitása, és mikor lesz már a hallgatónak egy plágium, és ugye ezáltal nyilván visszadobjuk a szakdolgozatát.
25: És ez már akárhogy is, de bizonyos mértékig kapcsolódik a mi témánkhoz, itt a gépházban. És nem is baj szerintem, hogy innen kezdtük. Most nyilván nem azt mondom, hogy néhány mondattal írd le, hogy mikor legális és mikor nem, de az egyetemnek itt nálatok mi a szabályrendszerében az a sarkalatos pont, amire azt mondja, hogy ide erre még lehet, emelre meg már nem lehet. Mikor minősül plágiumnak? Tehát mennyire átjárható ez? Meggondolom, ez még nálatok is kialakulóban van, vagy nem olyan egyszerű.
24: Hát kialakulóban van, és ugye az a nehéz igazából, hogyha mondjuk szakdolgozatot írnak a hallgatóink, és mondjuk a irodalmat keresnek az AI-jal, akkor konkrétan már velem is történt meg olyan eset, hogy átnéztem ugye a hallgató irodalom jegyzékét, és mondjuk generált olyan szakirodalmat a mesterséges intelligencia, ami nem is létezik. Tehát erre külön ugye fel kell hívni a figyelmet, hogy oké, használják, keressenek vele, de mindig vissza kell nézni például az adott irodalomnak a DOI számát, hogy valóban létezik-e, mert ugye ez kiderül, akkor már eleve bukta, és visszadobják a dolgozatot, vagy mindig elmondjuk, hogy lehet generálni akár képet, akár egy grafikon, táblázatot, de ugye mindig fel kell tüntetni mondjuk a szakdolgozatba, hogy na, akkor ez AI által generált tartalom, mert ugye nyilván ezek a plagizáló programok, amiket az egyetemen használnak, ugye azért elég jól szűrik, és ki fogják dobni, hogyha éppen olyan.
22: Hogy veszi észre egy oktató, hogy plágium?
24: Nehezen. Ugye azért elég sok hallgató jut egy oktatóra, és éppen pont mondjuk, amit én kiszűrtem, az egy véletlen műve volt, mert tudtam azt, akitől a hallgató idézett, hogy nagyjából milyen munkássággal rendelkezik, tehát egy pillanat alatt vissza tudtam ellenőrizni, hogy na valóban, ő neki nincsen ilyen könyve adott esetben, de ugye

0: fogalmazás, igen. Tehát a végfelhasználókhoz a generatív AI tulajdonképpen 2022 végén, 2023 elején kezdett el leszivárogni. Az egyetem mit gondolsz, milyen mértékben alkalmazkod? Mikor kezdtél el foglalkozni vele, hogy ez, na hát ez mégiscsak egy teljesen új technológia?
1: Szerintem... Hát képzeljétek el, hogy ez a mesterséges intelligencia rendelet nálunk annyira friss, hogy egy másfél hónapja jött ki. Tehát 26. pont azt, és 26-ban. Tehát azt beszéltük, hogy gyakorlatilag a jogot meghaladta, túlhaladta a mesterséges intelligencia, nem tudja követni olyan gyorsan, mint ahogy fejlődik. És pont egy őszi konferencián hangzott ez el, ugye pont itt ugye a társadalmi igazságosság és az AI témája volt, hogy amikor a konferenciát mondjuk kiírták, ahhoz képest mondjuk eltelt egy fél év, és már idejét múlt úgymond maga a konferencia témája, mert nem tudja a jog követni ilyen szinten, és meghaladja. Úgyhogy igen, tehát ezt jól mutatja ez a rendelet is, hogy 22-höz képest 26-ra sikerült leszabályozni az AI alkalmazását.
0: Nem csak egyetemi berkeken belül van így, hanem gyakorlatilag szerintem mindenhol, nem?
1: Hát szerintem igen, tehát ez így lehetetlen. Most nyilván vannak etikai szabályok, ugye Magyarországon sincs konkrétan olyan törvényrendelet, ami kimondottan azt mondhatjuk, hogy na jó, akkor az XY törvény a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, hanem ugye 2024-ben született meg az Európai Unióban a mesterséges intelligencia rendelet, ami nyilván alapokat, iránymutatásokat fogalmaz meg úgymond, tehát tartalmaz etikai irányelveket, ami ugye kimondja, hogy a mesterséges intelligenciának ne emberközpontúnak kell lenni, megbízhatónak kell lenni, mert ugye nyilván ez az érdeke a demokráciának, illetőleg ugye a jogállamiságnak, ugye leszabályozó, hogy na milyen fontos ugye az egyenlő bánásmódnak a követelménye, meg a magánélet védelme, és hát ugye ezt is az AI-nak tiszteletben kell tartani, illetve ugye négy...
2: Tudsz hozni példákat, hogy értsem? Például mi az, hogy védje mondjuk, a, hogy is fogalmaztál itt az előbb, a társadalmi igazságosságot? Erről mit tehet, vagy hogyan tehet ezért egy ilyen?
1: Ugye úgy fogalmaz, ugye a legtöbb jogszabály, ugye a társadalmi igazságosság alapja, ugye az emberi méltóság, és az egyenlő bánásmódnak a követelmény. És ugye pont ezzel foglalkoztunk egyébként az egyik oktatótárssal, bár Magyarországon ugye én azt láttam itt ennél a kutató munkánál, hogy pont ugye az egyenlő bánásmód úgymond egy lerágott csontnak is mondhatjuk, de viszont ha a mesterséges intelligencia szempontjából nézzük, például nem találtam nagyon, vagy elvétve inkább joganyagot, vagy akár szakirodalmat, hogy ugye a mesterséges intelligenciát ugye tanítjuk. Ti jobban el tudjátok mondani, informatikusok, hogy adatok alapján tanul a mesterséges intelligencia, és ugye, hogyha a bevitt adatok elfogultak, akkor ugye az AI diszkriminálhat. Volt már ezzel kapcsolatban egyébként külföldön már bírósági ügy is, konkrétan Finnországban, ahol mondjuk arról szólt ez az ügy, hogy ugye hitelkérelmeket bíráltak el mesterséges intelligenciával generált alkalmazás segítségével, és maga az alkalmazás, hát ugye diszkriminált, ugye a bevitt adatok alapján és adott esetben nem kapta meg az adott hitelt.
2: És akkor ezek szerint valami mesterséges intelligenciával próbálták ezt akkor a bankon belül megoldani, és itt diszkriminatív pontokat keresett az AI, hogy neki adhatunk hitelt, neki meg nem adhatunk hitelt, mert mondjuk teszem azt, mozgássérült. És akkor itt meg is kérdezném, mert valamit hallottam, valami ilyesmit, hogy megjelenik valamilyen módon az AI-nál, vagy meg kell, hogy jelenjen az esélyegyenlőség is, vagy valamilyen etikai dolgok, vagy hogy van ez pontosan?
1: Ugye maga ez a mesterséges intelligencia rendelet, illetőleg ugye előtte született még ugye az Európai Bizottságnak egy fehér könyv nevezetű rendelete. Ugye ezeket az uniós rendeleteket azt tudnunk kell, hogy azért alkalmazzuk, mert ugye ezeket nem kell külön jogszabályba foglalni. Az Európa Tanácsnak van egy nemzetközi kerete, egy keretszabálya is, azt viszont ugye nyilván külön ratifikálni kellene Magyarországnak, de ugye ez még nem történt meg, de ugye a mesterséges intelligencia rendelet kapcsán is vannak olyan szabályok,

0: ugye ez 24-ben jött létre, amit már csak később fognak alkalmazni, mert ugye az a szabály, vagy az elvárt, ugye, hogy 25 és 27 között kell majd bevezetni ugye az uniós irányvevnek a rendeleteit. Az alapkövek azok már meg kell, hogy legyenek, és akkor majd a többi részletszabályt pedig ugye ilyen folyamatos sávos bevezetéssel kell az országoknak alkalmazni, és ugye itt az alapkövek között egyébként van ugye 4 etikai irányelv, amit követni kellene az AI-nak. Ugye az egyik pont ez, hogy az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani. A másik fontos, ugye, hogy a hátrányos helyzetű csoportoknak nem okozhat kárt az AI, és hát ugye ide sorolhatjuk.
1: Miért másnak okozhat?
0: Nem okozhat, de ugye különös védelemben részesülnek a hátrányos helyzetű csoportok, mert ugye nyilván utána folytatja, hogy ugye a kár megelőzés is ugye fontos, tehát hogy semmiféleképpen nem okozhat kárt, de különösképpen ugye kiemeltek ebben a rendeletben a hátrányos helyzetű csoportok, az idősek, akár a gyerekek, ugye nyilván a gyerekek is könnyebben befolyásolhatók, ugye a különféle tartalommal, vagy hogyha most magunkat látássérülteket nézzük, ugye mi azért a vizualitásra kevésbé tudunk hagyatkozni a mesterséges intelligenciánál, és ilyen burkolt, rejtett reklámokon keresztül ugye azt írja, ugye ez az irányelv, hogy akár finoman, de befolyásolhat mondjuk a mesterséges intelligencia. Például tehát ilyen-olyan válaszokkal terelgethet arra, hogy mondjuk egy adott bevásárlásnál neked mindig mondjuk az adott termékből a drágábbat fogja ajánlani, és hát nyilván ugye akkor így a fogyasztói befolyásolás kapcsán te azt fogod megvenni. Tehát elméletileg az irányelv, mint etikai elvet ezt megfogalmazza, most nyilván, hogy a gyakorlatban ez hogy fog megvalósulni, és mennyire vagyunk védettek ezáltal, hát ugye ez megint egy más kérdés, tehát azért a gyakorlata ennek meglehetősen kiforratlan, de nem tudjuk ugye követni. És akkor hát ha az irányelv etikai részét, ha nézzük, ugye még egyébként megfogalmazza a magyarázhatóságot, tehát hogy a felhasználónak egyébként mindig tudni kell, hogy ugye a bemeneti rendszerben ugye milyen adatokat használt az AI, és hogy legyen tisztában a felhasználó azzal, hogy ezt AI generálta. Tehát vannak ilyen szép gondolatos alapelvek, aminek a gyakorlati átültetése, hát azért ez még úgy elég kérdéses.
2: Nagyon sok AI-nál, sőt, gyakorlatilag minden szöveg generálása alkalmas AI-nál ott van, általában legalul, de teljesen mindegy, hogy hol, hogy az AI hibázhat, fontold meg az ellenőrzést, és ne hagyatkozz rá teljes mértékben. Ez a fajta figyelmeztetés milyen mértékben menti fel mondjuk az adott AI-t, vagy az adott AI tulajdonosát, fejlesztőjét bizonyos következményektől, és milyenek, ahol nem menti fel?
0: Hát ahol nem menti fel bizonyos részben, például a szerzői jogoknak a védelme esetén, mondjuk gondolok itt akár egy dal éneklésére, ahol mondjuk én adom a hangom. Ugye itt azért itt több jog terület keveredik egymással, mert ugye a magyar jogszabályokat, hogyha végig gondolom, akkor nyilván ugye a szerzői jogvédelem ugye az ember alkotta művekre, vagy alkotásokra terjed ki, most legyen akár az egy vers, vagy bármilyen más mű, vagy egy zenei alkotás, tehát, de ugye ott az előadói jogok is bejönnek, de tehát maga az olyan tartalomra, amit a mesterséges intelligencia generál teljes egészében, ott ugye nyilván védelemről nem tudunk beszélni a magyar jogszabályok szerint. Most lehet, hogy más országokban ez azért kiforrottabb, de nálunk egyelőre nem tudunk védelmet biztosítani az AI alkotta dolgokra. De hogyha mondjuk már van egy dalunk, amiben én adom a hangom, vagy hát mondjuk azt zenésíti meg a mesterséges intelligencia, akkor ugye magára az ének hangra, ugye hát elméletileg ugye nekem engedélyt kellene adnom, hogy azt felhasználhassák, és ugye ha nem adok engedélyt, akkor ennek akár büntető jogi következménye is lehet, ugye a kép és a hangmás tehet, akár ez egy bűncselekmény is, tehát büntető jogi kategória is lehet.
1: Tehát ha én mondjuk Robi hangján elhúzattatom az AI-jal Robi hangját felhasználva, mondjuk a Nyírbátorban van egy asszony című méltán népszerű nótát, akkor én hol sértek jogot? Azzal, hogy az ő hangját felhasználtam engedély nélkül, vagy a dalt felhasználtam engedély nélkül.
2: Az meg a másik.
0: Az meg ugye igen, tehát egyrészt, hogy a hangját felhasználtad engedély nélkül, másrészt meg ugye, hogy nyilván a dalat felhasználtad engedély nélkül. De hogyha mondjuk te adod a hangodat, és az AI pedig mondjuk generál rá egy zenét, ugye azzal viszont nincsen gond, tehát akkor te adtad hozzá a hangod, a mesterséges intelligencia megzenésítette, de viszont az AI által megzenésített dallamra úgymond nem lehet érvényesíteni ilyen szerzői jogvédelmet.
2: De hogyha a hangom itt azt jelenti, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy...
0: Hogy hozzájárul, igen, hozzájárulsz, hogy felhasználja. De ha most nem dalról beszélünk, hanem csak egy beszéd hangról, tehát ugye ez megint egy más vonal, tehát ha mondjuk én csak beszélek, és akkor a mesterséges intelligencia azt használja fel, az már ugye nem egy mű, és akkor itt már nem is ugye a szerzői jogvédelem jöhet be, hanem ugye a hangunk úgymond egy a személyiségünk része, mint az arcképünk is. És itt viszont már ugye ez egy kicsit polgári jogi vonal lehet, mert ugye itt viszont a személyiségi jogvédelem jön be, hogyha ezt jogosulatlanul használják fel. Tehát azért itt nem egyértelmű, tehát nagyon át kell gondolni, de talán mindig az a kiinduló pont, hogy amit kifejezetten az AI generált, ott egyelőre nincs jogvédelem, de ha már mondjuk egy AI által generált zenébe én belenyúlok, mert átszerkesztettem, akkor viszont már lehet rá hivatkozni esetleg, hogy akkor ez már ebbe benne van az én kreativitásom, és akkor ez már az én művem, tehát hiába mondjuk az AI generálta.
1: Oké, három dolog jutott eszembe. Megpróbálom rázúdítani, aztán meglátjuk. Nem feltétlenül egyszerre, mert a végén majd játszunk egy kicsit. De az egyik dolog, ami eszembe jutott, amit Robi talán te mondtál a múlt héten, hogy hamarosan jön valami vízjelszerű dolog, ami minden AI által generált cuccra rákerül, de szépen hivatalosan fogalmazok, szakzsargon az abszolút megvan, és ez nem tudjuk, hogy milyen formába kerül oda, de állítólag nehéz lesz eltávolítani. És mindez arra lesz jó, hogy könnyű legyen megállapítani az adott tartalomról, hogy az AI által generált. Tudsz erről?
0: Hallottam róla, csak azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ezt milyen formában fogják feltüntetni, hogy ez mondjuk nekünk látássérülteknek is egyértelmű legyen.
2: Mi kaptunk erről levelet egyébként a gépházba. Itt az MP3-ok, meg az AI által generált zenék kapcsán, most már kimondom végre én is, mert Júlcsi annyiszor kimondta. Mert hogy nem hallgassz olyan gépházat, de én mindig frosztízva vagyok, hogy túl sokat használom a kapcsán szót, na most használtam először ebben az adásban, úgyhogy még te vezetsz. Ennek én örülök. De most akkor legalább egyszer kivoltatta vér is. Tehát ennek kapcsán került ez szóba, és Laci azt írja, most
3: még csak mondta.
2: Idézek a nem idézek a leveléből, hanem tényleg csak egy dióhéjban, hogy ez olyan mértékben lesz beleágyazva például az adott MP3-ba, hogy az arra képes szoftverek, mint ahogy például egyetemen ti is használtok olyan alkalmazásokat, amelyek arra hivatottak, hogy azért létesültek, hogy az AI által generált tartalmat kiszűrjék, így az erre képes alkalmazások, szoftverek meg tudják állapítani az adott MP3-ról, hogy milyen mértékben tartalmaz AI generált tartalmat, és a jó vízjel persze akkor jó, hogyha ezt vagdosás meg átalakítás után is észre lehet venni, tehát nem tüntethető el csak úgy egy egyszerű konvertálással, vagy egy kis belevagdosással. Én ennyit tudok, és ezt sem magamtól.
0: Hogy most jól értettem, azt mondtad, hogy lesznek rá programok, és mondjuk ez ilyen, tehát mindenki által elérhető programok?
2: Úgy gondolom, igen. Más kérdés.
1: Mert hogy azt mondtad a múltkor, hogy már alakultak erre cégek, akik arra hivatottak, hogy megállapítsák, hogy mit gyártott az AI, és mit nem.
2: Persze.
1: Tehát már erre épül az iparág, kérem. Most akkor ez megy a levesbe, mert majd én letöltök egy programot, és meg tudom állapítani?
2: Na, hát ennek a cégnek lesz az a szolgáltatása. Ugye ez az én elképzelésem szerint ez nem egy ilyen statikus dolog lesz, hogy megjött a vízjel, aztán mostantól mindenki happy. Szerintem ezt fejleszteni kell, megpróbálják majd kijátszani, erre aztán újabb. Ez kicsit olyan, mint a vírus meg a vírusírtó, én azt gondolom.
3: Hogy ezt akartam is
2: mindig
3: mondani.
2: Lesznek, akik megpróbálják kijátszani, és akkor lesznek időszakok, hogy most előnyben vannak a vírusírtó, például mostanában a Windows sokkal kisebb mértékben fertőzhető meg, mint mondjuk az XP, ami 10 perc alatt bekapott valami Blaster vírust annak idején, és mehetett lett a fészkes felébe minden.
3: Hát igen, az is igaz, hogy az ennek is köszönhető, hogy az XP-n semmilyen vírusvédelmi szoftver nem volt alapból, most meg azért a Defender, ami azért egy elég erős cucc önmagába is, tehát nem kell külső gyártótól származó víruskereső programot feltétlenül telepíteni gépekre.
2: És pont ezért, én így képzelem el, hogy kicsit ez egy macskaegér játék lesz, bár ez inkább már technológia, mint jog, de nyilván a kettő összekapcsolódik, mert össze kell, hogy kapcsolódjon.
1: Akkor hadd hozzak
0: ki. És akkor ezek a... akarom még csak kérdezni, hogy és ezek az alkalmazások, ezek elérhetők lesznek mondjuk akadálymentesen is, mint nekünk látásérült felhasználók.
1: Ugye milyen jó kérdései vannak Julcsinak?
2: Ez olyan, mint a vírusírtó. Ha ennek analógiáján megyünk, akkor el kell mondjam, hogy remek a helyzet, mert a Defenderen kívül, meg az Asset néhány szoftverén kívül, az is csak külön támogatással, amit a Jaws-ét, vagy az InfoAlap hozott létre, egy vírusírtó sem, vagy nagyon kevés vírusírtó az, ami akadálymentesen használható. Kár abban hinni, hogy minden ilyen szoftver akadálymentes lesz, de ez megint olyan, hogy erre se lehet bizton építeni, hisz ha belegondoltok, maguk az AI-ok, akár legyen szó szöveggenerálásról, hát akár mondjuk akkor zene, különböző mértékben ugyan, de azért hozzáférhet látás, sőt, nem teljes egészében, de azért volt már ennél rosszabb a helyzet. Tehát most azért, ha tudsz válogatni ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, mit tudom én, Gwen, stb. Most mondtam csak ötöt, nyilván több van. Ezek nagy része azért hozzáférhető, hogy most ezek az AI szűrő applikációk ilyenek lesznek. Egyébként van már elvileg ilyen, én nem használtam még, meg ezek nyilván azért csak ideig ingyenesek.
1: Akkor jön a második kérdésem, vagy feladatom feléd. Az egyik legnagyobb ordibálást, megrökönyödést, nem is tudom, talán akkor műveltük, és akkor most segítsetek ki, fiúk, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, amikor a Microsoft előjött azzal, és azzal reklámozták ezt, hogy őrizd meg emlékezetedben nagymamádat, meg ilyesmi, és hogy fel lehet venni mondjuk a nagymama, a nagyszülő hangját, amíg még él, és majd utána úgy szól hozzánk az AI ezen a hangon. És azt hiszem, hogy még a Microsoft kínált is erre valami felvételező lehetőséget, majd ezt eltüntették, és utána jött valami pletyka, hogy újra megpróbálkoznak vele, vagy vissza fogják hozni, de ez nem biztos, lehet, hogy rosszul emlékszem, csak mi feltételeztük, hogy majd egy idő múlva, amikor megnyugszanak a kedélyek, akkor megpróbálják visszahozni. Mi volt ez egész pontosan? Jól emlékszem én erre, és ehhez mit szólsz? Szerintem... ez mennyire etikus?
2: Szerintem ez nem a Microsoft volt, de ettől függetlenül minden más helytálló, amit van, az olyannyira, hogy vannak már erre szakosodott olyan cégek is, nem tudok most nevet mondani, amik videó és hanganyag alapján egyfajta virtuális avatárt állítanak elő, ami megközelítőleg úgy beszél és úgy gesztikulál, és úgy hát viselkedik, ha lehet így mondani, mint az a személy, akiről mintázták. Most az független, hogy az a személy egyébként éle még, vagy már elhunyt, de ezek biztosan léteznek.
3: Hát nem is annyira messzire menni, ott az iPhone, meg hát az Apple egyéb eszközei, például meg Macintosh rendszerek, ott angol nyelven ez már elérhető. Ez
1: a jó, de hogy gyűjti a mintát?
3: Úgyhogy fölveszed. Tehát kell csinálni egy perces felvételt, vagy lehet, hogy kettő percet, most nem tudom, és akkor utána abból létrehoz egy AI hangot gyakorlatilag, ami nagyon hasonló a te hangodhoz, és azt most már egyébként angol nyelven lehet használni, akár voice-overhez is beszédszintetizátorként. Tehát ez már működik.
2: Annyira működik, hogy aki akar ezzel játszadozni, pillanatnyia megteheti az Eleven Labs alkalmazásaival, ami már magyar.
1: Ezzel mi is játszottunk.
2: De akkor nem tudod.
0: Jó, de hogyha...
2: Most már tud?
0: De hát, hogyha arra gondoltok, hogy nyilván ugye a hangodat ehhez a programhoz önként és dalolva adod, tehát ugye egyfajta ráutaló magatartással te megadod a hozzájárulást, ugye, azzal, hogy te leadtad a mintát ennek az alkalmazásnak.

0: ChatGPT hangjából, meg ha megnézem a Geminit, vagy a Grokot, vagy bármelyiket, mindegyik ilyen tök szemételen és rideg. Létezik, hogy ezt ezért vették ki a csalók elleni védekezés kapcsán?
1: Hát szerintem akár ez is lehet benne, mert ezért ez egy nagyon veszélyes területe a jogi vonalnak, azt gondolom, de addig, amíg te önként belépsz az adott alkalmazásba, és tényleg önként leadod a hangodat, mondjuk, az egyfajta ráutaló magatartás, hogy te megadtad a hozzájárulást ahhoz, hogy ezt használja, és mondjuk akár ilyen szolgáltatásra is, hogy a meghalt nagymama beszéljen hozzád, ha éppen hiányzik.
0: De az a nagymama hangja.
1: Erre van kedve. Jó, de hát de ha a nagymama beszél, de akkor is a nagymamától veszel mintát, nem? Tehát a nagymama beszél rá.
0: Engedéllyel vagy anélkül teszem?
1: Hát, hogyha a nagymama rábeszél, akkor feltételezem, hogy tudja, hogy miért beszél a programra.
2: Ez nem feltétlenül. Például én fogom magam, és ezt a felvételt, amit a gépház anyagába készül, jól megvágom, és a te hangodat betöltöm egy klónozó szoftverbe.
0: Na most vigyázz!
1: Na, de ugye itt nem adta meg a hozzájárulást, vagy te betölsz. Tehát
2: pont
1: ugye
2: ezt akartam kérdezni,
1: igen.
2: Hogy a jogsértés mikor valósul meg?
0: Ezért
2: akkor,
0: kérdeztem,
2: fel...
0: hogy a nagymama hangját. Kérdés, hogy engedéllyel vagy engedély nélkül veszem fel.
1: Tehát addig jogszerű, amíg mondjuk felveszem a nagymama hangját, és mondjuk az adott szolgáltatásra használom. De mihelyt ez már kimegy egy másfajta célra, akár egy a daloknál is egy kereskedelmi célra, onnantól kezdve, tehát nincs meg a hozzájárulás a felhasználáshoz, vagy a továbbításhoz, onnantól kezdve, ugye ez már jogellene.
2: Ezt akartam kérdezni. Most nyilván teoretikusan gondolkodunk, tehát ez nem fog megtörténni, így szeretnék mindenkit megnyugtatni, téged is. Ha én mondjuk a hangodból készítek egy klónt, és mondjuk én azt hallgatgatom a magam szórakoztatására, azzal már jogsértést követtem el, vagy akkor követek el, ha mondjuk közzéteszem valahová, és olyan mondatok a szádba a klón szoftver által, amit te soha nem mondtál.
1: Hát már az is jogellenes, hogy te az én engedélyem nélkül ugye klónoztad a hangom, de nyilván ez soha nem fog kiderülni, mert mondjuk te hallgatgatod a négy fal között. Ott a kulcs, hogy ugye ez mennyire bizonyítható, mert nyilván, ha indítasz egy jogsértés miatt eljárást, akkor ugye bizonyíték kell hozzá. Ha kikerült egy tartalom már, akkor eleve az lenne az elsődleges, hogy te bizonyítékot gyűjts, tehát adott esetben csinálsz képernyőfotót, ahol jól látszik, ugye a link, ahova fel van töltve a tartalom, akár a feltöltésnek a dátuma, vagy ha le tudod tölteni az adott tartalmat, akkor az a legjobb, tehát kellenek az adott eljáráshoz bizonyítékok. Tehát értitek?
0: Kérdezek máshogy. Például Orbán Viktortól a Csepereg az eső, az nagyon sokáig fenn volt YouTube-on is, egy csomódal, és biztos Magyar Pétertől is van, csak hogy politikailag kiegyensúlyozottak legyünk, de ez fenn volt a YouTube-on, vagy fent van még most is, nem került le, legalábbis jó darabig, nem tudom, hogy most épp fönt van-e. De ez nyilvánvaló jogsértés, gondolom én, akkor miért nem távolítja el maga a YouTube? Azért, mert ezt nem kérte tőle senki, tehát hogy kérni kell mondjuk a hangot felhasználó, vagy akinek a hangját felhasználták az adott illetőnek, kérni kell a tartalom eltávolítását, vagy ez annyira nincs szabályozva még, hogy simán mehetnek ilyenek, és akkor, amit már említém, Robi hangjával a Nyírbátorban van egy asszony című nótát, én szeretném a YouTube-ra felhelyezni.
1: Hát ugye kérni kell az eltávolítást, tehát azért most, ha megnézzük, az laikusan mondom, tehát a Facebookot is, ha belépek, tehát ott is van egy bejelentő felület, ahol ugye jelentheted a kérdéses tartalmakat. És feltételezem, hogy ez minden oldalon, akár a YouTube-ról beszélünk, akár a Spotify. Önmagában ezt nem hiszem, hogy bármelyik oldal külön fogja és ellenőrzi és letörli, hogyha ezt a jogsértést nem jelented és nem kéred, hogy töröljék le a tartalmat, és nem jelentesz ellene eljárást.
2: De hogyha jelenti az illető, akár színész, akár politikus, akár van, mondjuk teszem azt, főleg feltöltöm hülyeségből, Csepereg az esőt, vagy Gyöngyhajulányt, vagy bármi, mondjuk egy politikustól, feltöltöm, jót derülök, mert a videómat jó sokan megnézik, röhögő kommentek, emojik, vigyorognak, de jó, milyen vicces figura vagyok, aztán kérik az eltávolítását, mondjuk az, akinek a hangját felhasználtam. Ez gyakorlatilag egyenértékű azzal, hogy én már jogsértést követtem, és nyilván akkor számíthatok.
1: Igen.
2: Következményekre, tehát például feljelent engem, akkor ezért a cselekményért én milyen mértékű büntetést kaphatok az Európai Unióban pillanatnyilag, vagy ez még szabályozás
1: alatt? Hát ugye ez már

0: Tehát ez már így, ugye a magyar szabályok alapján megy, tehát ugye itt már a büntető törvénykönyv, polgári törvénykönyv. Tehát ha már egy jogi eljárás megindul, akkor ugye a magyar szabályok alapján fogják ugye levonni.
1: Hogy van, megsértetted az ő hang- és képmáshoz fűződő jogát, vagy valami ilyesmi, ugye?
0: Igen, tehát ugye és az a büntető törvénykönyv, mert ugye büntetési tétel, most fejből nem tudom, hogy ennek mennyi a büntetési tétele.
1: Remélem, Robikám, a te esetedben van 8 év.
0: Vagy ha a személyiségi jog oldaláról indulunk, akkor személyiségi jogi pert lehet indítani ugye a bíróság előtt.
2: Tehát akkor csak összegezve, mert azért itt az elmúlt, tényleg, ahogy Zoli is mondta, az elmúlt időszakban mindenféle éneklések, nem csak politikusokkal, színészekkel, vicces vagy viccesnek szánt filmrészletek kerültek fel.
0: Jó, de mondjuk a politikusoknál például ezért az is bejátszhat egyébként, hogy hát ugye a politikusoknak tehát egy fokozott tűrési kötelezettsége van az átlagos emberhez képest, mert közszereplő, és mondjuk adott esetben őnekik többet el kell tűrni, akár egy sértegető, akár egy durva megnyilvánulást is.
1: De soha nem énekelte, hogy cseppeleg az esőt.
0: Hát én ezt értem, de attól függetlenül őneki ezt ha.
1: Világos.
0: Tehát el kell, hogy viselje, igen.
2: Ezt akartam mondani, tehát ha én nem adok a szájába az AI-jal sértő, kirekesztő, megbélyegző, vagy politikailag bármilyen irányba is eltérő szavakat, csak egy egyszerű nótát, akkor is felelősségre vagyok vonható?
0: Hát ugye a közszereplő oldaláról nem biztos, de például mondjuk akinek a dalát a szájába adod, tehet.
1: A dalszerző az.
0: Igen, a szerző viszont tehet, hogy hát mert az ő dalát használták fel jogosulatlanul, de nem mondjuk az adott politikus, akinek a hangján eléneklődik az adott dal, tehát akkor itt már a dalszerző indíthat egy eljárást, hogy hoppá, én ehhez nem adtam engedélyt, hogy ilyen jellegűen használják fel a dal.
2: De hát, hogyha az eredeti dal is fenn van a YouTube-on?
0: Hát akkor sem, mert akkor is ugye kérhetne szerzői jogdíjat. Vagy ha éppen egyszeri díjazásban állapodnak meg, mert ugye ha már adsz egy felhasználási engedélyt, akkor ugye ott már beszélhetünk díjazásról. De ugye ha nem adta meg az engedélyt, hogy a szerző, hogy ezt ilyen módon egy politikus szájába adva énekeljék el a YouTube-on, akkor maga a dalszerző indíthat eljárást. Nincs kizárva, hogy a politikus sem, de nyilván ugye itt emiatt a fokozott tűrési kötelezettségük miatt nem biztos, hogy megállja egy bíróságon a helyét, hogyha éppen eljárást indítanak ellene, mert ugye többet kell elviselni.
1: Manapság nagyon divatos feldolgozni régi dalokat AI-jal más verzióban. Betöltöd a dalt, és át tudod dolgozni, mondjuk most, ami nekem nagyon tetszik, a Karádi Katalin Hamvadó Cigaretta Vég című dalát, mármint általa elénekelt dalt, rock stílusban meg lehet találni. Tök jó. Egyébként, hogyha most ezt mi lejátszuk, akkor jogsértést követünk el egyértelműen, vagy csak akkor, hogyha feljelentést tesz a dalszerző vagy annak jogutódja a bíróságon a dal jogosulatlan feldolgozása és annak felhasználása miatt.
0: Ha éjjel használod fel, tehát átszerkeszteted, ugye nem, akkor...
1: Nem, csak mi lejátszuk azt a dalt, ami mondjuk a YouTube-on megjelent.
2: Mi csak közvetítjük, tehát válaszol külön a közvetítőt, és válaszol külön a létrehozót, ha úgy egyszerűbb.
1: Tehát a YouTube-on már létrehozták, és mondjuk mi is bemutatjuk a kedves hallgatóknak itt a műsorban.
0: Hát ugye akkor nem fogsz elkövetni jogsértést. Te, mint lejátszó, mert ugye az már fent van ugye nyilván a... Tehát nem a YouTube ellen fognak nyilván feljelentést tenni, hogyha fent van mondjuk egy ilyen tartalom, amihez nem adtak hozzájárulást.
1: Nyilván, ugye, hanem a
0: ezért nehéz, hanem a feltöltővel szembe, de ha te mondjuk te elindítod a YouTube-ról azt a dalt, és leadod itt a műsorba, most nyilván a technikai részét azt nem tudom, hogy oldjátok meg, akkor te csak a hallgatója vagy ennek, tehát nem a feltöltője, tehát nem te követed el a jogsértést, hanem a feltöltő, mert jogosulatlanul használta úgymond fel.
2: De én hobbi szinten szórakozásból azzal szórakozom, hogy keresek jó régi zenéket, és az AI-jal megrokkosítom, most tényleg ilyen pongyal nyelven mondom, akkor azzal én már az egy jogot sértek?
0: Hát maga, hogy a dalt megrokkosítod, én azt gondolom, hogy nem, mert akkor egy más tartalom keletkezik. Azzal sértesz jogot, hogy az adott közismert énekesnek vagy bármely felismerhető hangú embernek a hangját használod jósolatlanul. Azzal igen, de azzal, hogy te egy dallamot szerkesztesz ahhoz a hanghoz, azzal nem, mert azzal gyakorlatilag az már a te új műved lesz.
1: De ha a dalszerző dalát rokkosít, tehát ugyanaz a dallam, ugyanaz
2: a dallam minden, ugyanaz.
1: Csak más stílusban szól.
0: Hát pont ez, én azt gondolom, hogy más stílus, más benne a zene, most mondhatjuk teljesen mindegy. De szerintem ez nem sért jogot, hogyha te ezt így átdolgozod. Inkább ugye azt, hogy kölcsönzöd a dalodhoz a hangját.
2: Tehát itt a hangom van, akkor a hangsúly maga a dallam, az azért nem minősülő sértésnek. Tényleg is a szöveg.
0: Hát ugye a szöveg, az gyakorlatilag ugye maga, hogyha megírod, akkor ez is a te műved.
2: De azt nem módosítom.
0: És hogyha hát azt nem módosítod, akkor az már jogsértésnek minősülhet, aha, mert akkor te már másnak a szövegét, ugyanúgy, mint ahogy másnak a hangját, szövegbe is másnak a művét használod engedély nélkül. De ha már egy kicsit átfogalmazod, akkor az már nem ugyanaz a szöveg gyakorlatilag.
2: Ez milyen durva.
0: És onnantól olyan kezdve az már a te műved, mert az nem egyezik feltétlenül az eredeti szöveggel, beletettél egy kis plusz, akkor az már a te műalkotásod, mert hát nem egyezik.
2: Tehát, hogyha én berakok az egyik, most megint sarkítok, csak hogy értsük, az egyik versz a figyelj belőlem, hogy hely, az eredetiben nem volt benne, akkor az már az én szellemi termékem?
0: Hát jó, most nagyon
1: Robikán, belőle többet nem is néztünk ki. Annyit néztünk ki, hogy hely.
2: Mennyire telik. De hely. Hogyha jó fonal mehori, egy hő is. És akkor az már végképp jó, nem?
1: Hely, hő.
0: Tehát nagyon lesarkítva, de mondhatjuk, hogy igen, tehát nyilván. Most ha azt nézem, most az én szakmai oldalamra az egyetemen is, most hogy ír az ember egy szakdolgozatot? Gyakorlatilag összeszed irodalmat, kiveszel belőle részeket egy-egy könyvből, ami téged érdekel, és mondjuk átfogalmazod egy kicsit, mert hát ugye nyilván nem elvárt, hogy te 60 oldalt a saját fejedből kivágjál, és megírjál egy 60 oldalnyi önálló gondolatot. Tehát gyakorlatilag így működik, ugye, a szakdolgozatírás is. Kiragadod a könyvből ezt az adott tartalmat, amit már megírt egy másik szerző, és átfogalmazod. És onnantól kezdve az már nem minősül plágiumnak, mert az a te szöveged, mert átfogalmaztad. Most ez egy dalszövegnél is azt gondolom, hogy teljesen hasonlóan működik. Tehát ha átfogalmazod az adott dalt, az már nem ugyanaz a dal, effektíve az a már a te szellemi termék.
2: Folyamatban vannak olyan perek, és olyan Amerikában, most nem azért kérdezlek erről, hogy most pontos jogszabályok mentén exakt megoldást adj, inkább a véleményed érdekel. A lényeg az, hogy olyan perek vannak folyamatban, például Meta ellen, például azt az OpenAI ellen, hogy mind a kettőnek van mesterséges intelligenciája, tehát például a könyvkiadók perelik ezeket a cégeket, mert az a meggyőződésük, hogy az adott AI-ok az ő egyébként szerzői jog által védett könyveiket is használták arra, hogy tanuljanak. Gyakorlatilag van, aki azt mondja, az egész AI egy lopás. Az AI a lopáson alapszik, mert a tartalmakat, amikből tanult az AI, vagy hát tanult, most már inkább azt mondhatjuk, hogy tanult, azt teljesen jogszerűtlen módon, akár illegális módon használták fel. Te ezt így gondolod, vagy ez megint arról szól, hogy a könyvkiadók is harapjanak a tortából, nehéz jusson egy kis pénz?
0: Egyébként ezt én is így gondolom, mert hát tényleg ugye a mesterséges intelligencia abból tanul, amit mi oda betáplálunk, és adunk neki adatokat, akárhogy elfogult adatokat, vagy hibás, tehát ha hibás adatot adunk neki, akkor nyilván hibás ismereteket is ad, és ezért érdemes rá vigyázni, és odafigyelni. De valóban innen-onnan gyakorlatilag összeszedett információkból dolgozik, tehát akár igazok is lehet. Egy kollégám esett bele pont abba, hogy ő írt egy tanulmányt, azt feltöltötte az AI-nak, mert nem tudom én milyen megfontolásból kérdezett ennek kapcsán valamit tőle, és onnantól kezdve, mikor berakták ezzel az AI alapú ilyen plagizáló programba, kidobta a program, hogy ez teljes egészében az ő alkotása egy plagizált dolog, mert ilyen mű már létezik. És nem tudták bebizonyítani, hogy de hát ez az övé.
2: Tehát ha jól értem, hogy valamit a kolléga előállított, saját kútfőből,
0: igen, tehát
2: feltöltötte az AI-nak,
0: És onnantól kezdve, amikor le akarta adni egy megjelentetésre egy nemzetközi újságba, akkor visszaírta az újság, hogy köszönik szépen, ők ezt nem fogják megjelentetni, mert ez teljes egészében plagizálás, és nem tudta bebizonyítani, hogy de nem plagizált, mert ez az ő műve, mert gyakorlatilag az AI feltüntette, hogy ez teljes egészében egy lopott mű, úgymond.
2: Tehát a saját művelet gyakorlatilag.
0: És a saját művelet, a saját csapdája, mert nem tudta bebizonyítani, hogy ő nem plagizált, hanem a saját műve.
2: És akkor vissza lehet túrni az ASF meg a apróbetűs részbe, hogy az AI mikor használhatja fel az általat feltöltött tartalmat,
0: igen,
2: nyilván a 100-200-300 oldalas szerződést túrd át, ha van hozzá kedved. És akkor ott meg lesz valahogy, hát igen, valóban én ezzel engedélyt adtam, hogy felhasználhassam. Lehet, hogy a beállítások 5. lap fülén a 4. kapcsolót kinyitva ki lehetett volna ezt kapcsolni, de hát nem kapcsoltad ki, úgyhogy igazából magadra vesz.
0: Igen, úgyhogy ebbe a csapdába esett, szegény, és hosszú levelezésben van azóta is, hogy és nem tudja bebizonyítani, hogy ez az övé.
2: De jó ég!
1: Ez nagyon durva. Akkor most a harmadik dolog, amit szeretnék veled, Julcsi, játszani egy kicsit. Nem is feltétlenül veled, hanem az AI-jal. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Behozom a Geminit, beszélgetés live módban. Erre állítom a Geminit, és csak figyeljünk.
3: Beszéld live módban, beszéd ki.
1: Szia, itt vagy?
4: Szia, persze itt vagyok. Miben tudok segíteni?
1: Ismered Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét?
4: Persze, ismerem. Nagyon tedves vers. Szeretnéd, ha elmondanék egy részletet belőle? Vagy esetleg beszélgessünk róla?
1: Mondj el egy részletet belőle, mondjuk az elejéből egy kicsit.
5: Nagyon tedves.
4: Ej, mi a kő, tyúkanyó kend, a szobában lakik itt bent? Lám csak jó az Isten, jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Tetszik? Mehet tovább?
5: Eddig jó.
1: Tudod mit? Menjen tovább, eddig jó vagy.
4: Rendben, akkor folytatom. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kiskirály sem él jobb.
1: Jó, szépen, köszönöm szépen. Ennyi, köszi, hello!
4: Szívesen, örülök, hogy segíthettem. Szia!
1: Segíthettem. Nos, hát itt bebuktam.
2: Itt egész jó szavad.
1: Igen, megnézzük a ChatGPT-t is, mert én nem hagyom magam.
3: ChatGPT, váltáshangra, gomb.
1: Szia, itt vagy?
6: Hey, yeah, I'm here and ready to help. What's on your mind today?
1: Magyarul beszél, légy szíves, jó?
6: Persze, nagyon szívesen. Ha magyarul szeretnél beszélni, akkor teljesen váltok, és itt vagyok, bármiben segítek. Mi az, amiről szeretnél beszélni?
1: Ismered az Anyám tyúkja című verset?
6: Persze, nagyon szívesen segítek. Ha meg tudod mondani, hogy melyik filmre gondolsz, vagy adsz egy kis kontextust, akkor könnyebben ki tudom nyomozni, hogy mi az a kifejezés, amire utalni szeretnél.
1: Mondom, az Anyám tyúkja című verset ismered?
6: Ja, értem. Igen, ismerem. Ez egy nagyon híres magyar vers, amit Nagy László írt, és elég erős érzelmi töltete van. Ha szeretnéd, akkor beszélgethetünk róla, vagy kifejthetem, hogy miről szól, vagy éppen melyik részlet érdekel.
1: Az elejét kezd el nekem szavalni, légy szíves.
6: Persze. Akkor az elejét mondom. A vers így kezdődik. Az én anyám tyúkja a világ legszebb tyúkja. Aranyszárnya van, és minden nap kakasokat toj. Ezután folytatódik a vers, és elég szép szimbolikus képeket használ.
1: Kakasokat toj, ezt mondtad?
6: Igen. Pontosan ezt mondja a vers, és utána folytatja még több hasonló képpel, ahol az anyai szeretet, az áldás és a gondoskodás jelenik meg.
1: Akkor folytasd, kérlek.
6: Persze, folytatom. Ezután a versben az anyai gondoskodás szimbóluma bontakozik ki, és a kakasok is megjelennek, mint az élet, a jövő és a védelem jelképei. Ha van kedved, szívesen elmondom a következő részeket is, hogy beszélgethetünk arról, hogy neked mit jelent.
1: Mondd el a következő részeket is, ezt szerettem volna kérni.
6: Sajnos a teljes verset nem idézhetem szó szerint, mert szerzői jogok védik, de szívesen összefoglalom a folytatást, vagy elmondom a központi gondolatokat.
2: Mondd neki, hogy
6: szeretnéd, hogy inkább egy rövid összefoglalót mondjak, vagy van valamilyen konkrét sor, amire kíváncsi vagy.
2: Is mondtad.
1: Figyelj ide, azt azért tisztázzuk már, hogy ezt a verset nem Nagy László írta, hanem Petőfi Sándor, a címe Anyám tyúkja, és azt kértem, hogy ennek a versnek az elejét szavald el. Légy szíves, tedd meg!
6: Teljesen igazad van, elnézést a tévedésért. Akkor most pontosan Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének elejét idézem. Az én anyám tyúkja a világ legjobb tyúkja. Minden reggel tojást tojik, aranytojást, s ha nem is, mégis úgy szeretem, mint az édesanyám. Ha szeretnéd, folytatom, vagy beszélgethetünk a vers jelentéséről is.
1: Én nem szeretnék veled tovább beszélgetni, szervusz!
6: Rendben, teljesen megértem. Ha bármikor máskor...
1: Nem szeretném, hogy bármikor máskor segíts nekem. Na ez mit szólsz?
0: Na és ugye
1: az egyik tudta, a másik nem.
0: De most ha azt nézzük, akkor a mai, tehát ez a szomorú benne, hogy a mai Z-generáció azért nagyon nagy mértékben az AI-ra hagyatkozik, és gyakorlatilag így szerez hamis információkat.
1: Szeretném mondani, hogy eddig a Gemini is hasonlóan tálalta a verset, most már a Gemini ezek szerint tudja, de ugyanilyen fals marhaságokat sorolt fel még tavaly, és a ChatGPT maradt is ennél. Most, hogyha szerzői jogvédett tartalom, akkor elfogadom, bár nem gondolnám, hogy egy hamarosan 200 éves vers ennyire szerzői jogvédelem alatt állna, hát hogy ne lehessen ezt elmondani, de jó, legyen így, de akkor miért nem mondja azt, hogy nem tudom? Nem biztos, hogy tőled várom erre a választ, mert hát lehet, jó, hogy te is ezt mondtad, te legalább megmondod, hogy nem tudom. De hogy vajon ez lehet e mögött a szerzői jogvédett tartalom? Vagy?
0: Nem, biztos, hogy nem. Itt van az, amikor van az a tipikus statisztikában is alkalmazott elv, ez a garba be in, garba be out, tehát amikor a rossz adatból rossz eredmény születhet. És ez tipikus példája volt a versnek.
2: Ugye ez a klasszikus ilyen fronton halucinációnak hívják, amikor falsolatokat hoz ki. És
1: én hazugságnak nevezném.
2: Hát igen, lehet így is nevezni, szakmailag ezt most halucinációnak hívják. És már tavaly is, amikor az 5-ös modell kijött az OpenAI ChatGPT-ből, akkor annyira mondták augusztusban, hogy ez azért jó ez a modell, mert visszaszorítjuk a halucinációt, és már tud olyat mondani az AI, hogy nem tudom. Hát a ChatGPT úgy látszik nem tud ilyet mondani, nem tudja, hogy nem tudja, vagy nem akarja mondani. Nyilván most nem akarjuk ezzel azt sugallni, a Gemini az mindig megbízható, mert őt is...
1: Nem, én azt gondoltam, hogy az ugyanúgy fals vers lesz.
2: Engem is meglepett, hogy jól elmondta.
1: Én nem akartam semmi ilyesmit bizonyítani, vagy állítani. Én azt hittem, marhaság lesz mind a kettő.
2: Igen, hát a fele az az lett. Szóval, hogy óriási veszély, hogy a dezinformáció, mint ilyen, és akkor a jogi kérdése ennek az, hogy megint akkor hol érhető tetten az adott AI cég felelőssége, mert ő azt mondja, hogy rossz adatokat kaptam, tehát rossz adatokat generáltam, a felhasználó a hibás, vagy a felhasználók a hibás, nem én, mert csak
1: de ez így csak rossz adat se lenne, Robi, mert ha most újra kinyitnám, és újra megkérdezném, mást akkor mást mondana.
2: Így van.
0: Hát igen, és itt jön be, amit Robi mondtál ugye az elején, hogy oda van írva, hogy saját felelősségre használd, és nem vállalnak felelősséget.
2: Igen, ezzel ugye sok mindent el lehet ütni, és sok mindenhol ki lehet bújni, hogy ugye hibázhatunk, az AI hibázhat. Nyilván hibázik is, meg ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, akár a hallgatóknak is, de az összes AI felhasználónak, hogy ilyen erővel akkor lehet mondani, hogy miért Wikipédiában is vannak hamis információk, és ebben is van igazság. Hogy a Wikipédiát is korábban mindenki úgy használta, mint a lexikonok lexikonját, hogy ami ott van, az készpénz, az maga a tudás, hát nagyon sok falsolat van a Wikipédiában is.
1: Rengeteg, csak rosszkor mondom ezt talán pont így a Wikipédia után, bár ott is utána kell nézni, de ilyenkor megkérdőjeleződik bennem az egész mesterséges intelligencia hasznossága, mert hogy mindennek utána kell nézni. Akkor hol nyerek időt, hogyha konkrétan ellenőriznem kell a válaszait, ami ugyanaz, mint hogyha akkor máshol nézném meg.
0: Képzeld el, hogy ahol nekem nagyon hasznos, nem hagyatkozhatok az AI-ra teljes egészében, de hogyha mondjuk bíróság, és ezt nem csak én mondom egyébként, hanem bírók is, tehát hogyha bírósági precedens jogot keresek egy adott ügyhöz, akkor nagyon sokat segít a keresésben az AI, tehát ha én beütöm neki az adott mondjuk ügytípust, vagy éppen a jogi problémát felvázolom, akkor ő nagyon jól keres határozatokat az adott problémához. Nyilván utána én le fogom tölteni magamnak a határozatok tárából, vagy éppen innen-onnan. De viszont mégis kapok egy listát, hogy mondjuk mi az, ami nekem segít, és mondjuk negyed annyi időmbe telik, így is, mintha én állnék neki, hogy a bírósági kereső oldalakon ezt keresni. Aztán nyilván ellenőrzés után én eldöntöm, hogy nekem ez valóban hasznos volt, és szükségem van erre, meg nyilván az adott határozatból fogom kivenni azt, ami nekem szükséges, de viszont nagyba segít, vagy a jogszabályhely keresésbe is segít, bár volt már, hogy belefutottam olyanba, hogy félrement egy-két paragrafus helyett, tehát nem pont az alatta, szakasz alatt volt, amit én kerestem.
2: De ez a ritkább, hogy ez a jellemző, vele. Hogy félremegy?
0: Hát azért elég jellemző. Tehát idéztetni jogszabályokat nem mernék vele. Keresésbe, tempontadásra nagyon jó, és jól tudom használni, és felgyorsítja a munkámat, de sose engedném meg azt magamnak, hogy ne ellenőrizzem le, és ne nyissam meg az adott jogszabályt, és onnan vegyem ki az adott szakaszt, mert idézni nem tud jól.
2: Amúgy többi AI-t is próbáltál?
0: Hát én ugye a Gemini-t próbáltam, meg a ChatGPT-t, egyik se vált be nekem teljes egészében. Ilyen jellegű munkára, tehát kereső munkára nagyon sokat segít, és nagyon felgyorsítja a munkát, de csak úgy, hogyha tényleg leellenőrzöm, és utána az adott jogszabályból kikeresem. De még így is gyorsabb, mint hogyha böngészgetek. Hát
2: hasznod így is van belőle, még akkor van is, belőle, van. Utómunkát igénye. Igen, meg ugye igen. Az információ szerzés az AI-tól egy dolog, de összefoglalás készítésére, fontos részek kiemelésére, fordításra, hát akár szórakozásra, tehát időtöltésre, jó, tudom, hogy ezt nem erre találták ki, mert borzasztóan környezetszennyező. Ez már nagyon messzire vezet, hogy mire használjuk az AI-t, mert mit okozunk ezzel a földnek, mi ezt itt nem tudjuk megítélni. Csak arra akarok kiukadni, az információszerzés egy dolog, de az AI, hogyha egy adott téma van, arról segíthet gondolkodni, segít rávilágítani részletekre, tehát fogalmazni, illetve következtetni, bizonyos esetekben fantasztikusan jól tud, és tényleg segít.
0: Igen.
2: Én azt gondolom.
0: Én is így gondolom. Igen.
2: Most tényleg, hogy mi a jó felhasználási mód, sajnos ez nagyon messzi vezet, mert hogyha
1: tudom, kézik, meg kell tanulni promptolni.
2: Többek igen. között, de nem csak ezen múlik.
1: Egyébként az is érdekel. Nyilván ez az ingyenes ChatGPT volt, hogyha fizetnék érte, akkor pontosabb információkat kapni? Tehát meg lehet venni az információt?
0: Szerintem nem, mert az egyetemnek van az egyetemen keresztül előfizetés, és én ott is ezt tapasztalom, hogy vannak benne jó funkciók, tudok vele mondjuk Word dokumentumba összefoglaltatni, meg PDF-be, meg nem tudom is én, de gyakorlatilag ezek az alaphibák, amik az ingyenesnél előfordul, én azt a fizetősnél is megtapasztaltam.
2: Ugye a ChatGPT úgy működik, hogyha elkezdett használni, akkor ideig néhány üzenetváltásig a leokosabb modellt használja, azt, amit a fizetős felhasználók is nagy részt kapnak, csak aztán elbutul. De ez is egy ilyen ChatGPT sajátosság, mert sok AI úgy működik, hogy egyszerűen nem beszél többet veled, hanem elmondja, hogy hát további használatért sajnos fizetned kell. ChatGPT nem, az átvált ilyen buta modellre, ami még ennél is butább. Szóval ez már üzleti modell kérdése, hogy ki hogyan, melyik cég hogyan működteti, hogyan használja, meg hogyan használtatja, de hát ez már megint csak technológiai irányba megy.
1: Kedves hallgatók, azért jobb lesz, hogyha lassan elköszönünk, mielőtt még
2: lassan, igen.
1: Robi is átvált az általa előbb említett modellre.
2: Látod, megy az idő, és butulok.
1: Julcsi, reméljük, hogy
2: az ingyenes verzióm. Fizessetek nekem, és akkor okosabb leszek. Próbáljátok ki.
1: Pénz, nem? Amitől te okosabb lenni.
2: De próbáljátok ki, visszatérítés nincs, de lehet, hogy jó lesz. Most miért nem lehetne kipróbálni? Hát,
1: maradjunk az ingyenes verziódnál, ez is elég borzalmas. Szóval Julcsi, reméljük, hogy jól érezted magad, és
5: reméljük, hogy jössz még máskor.
1: Jössz még, persze ennek feltétele van. Most gépház az 2013 óta van. Tehát holnaptól ma estétől, be kell pótolnod az összeset, és jövő héten referálni.
5: Nem kell bepótolni, elég, ha csak ezt meghallgatod.
0: Meg fogom hallgatni. Igen, köszönöm. Igen, nagyon jól éreztem magam egyébként veletek, hát remélem, hogy a hallgatókat is azért valamennyire érdekelte ez a téma.
2: Szerintem,
0: köszönöm a meghívást.
2: hogy azért kaptál olyan kérdéseket is, amiket most nem olvastunk be, mert nem az írályhoz kapcsolódtak, ezeket eljuttatjuk hozzád, hogy akár írásos formában az elkövetkezendő napokban, hetekben, ha úgy gondolod, akkor lehetőséged legyen válaszolni.
0: Persze, ezt mindenképpen akkor megköszönöm, és akkor elküldöm írásban, ha tudok rá, nyilván válaszolok.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, de végére, ami mert nem mehetünk el szó nélkül, néhány szolgálati közlemény. Az androidos Messenger frissült. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen rossz lett. Most azért sok minden javult, tehát föl lehet frissíteni, és akkor az előzményekben már jól működik a beszélgetések áttekintése, tehát nem programkódokat mond, hanem az adott beszélgetést. Továbbá, most elég időszerű, hogy mi is akkor ezennel gratuláljunk dr. Kátai Németh Vilmosnak, aki az új kormányban a szociális és családügyi miniszter lesz. Ő egy gyakorlatilag szinte teljességgel látássérült személy, és gyakorlatilag az, hogy miniszteri pozíciót kap, az itt Magyarországon egy történelmi pillanat.
1: Pártállástól függetlenül gratulálunk. Azért tényleg az, hogy valaki például egyetemi oktató, az szerintem tök jó dolog, és pont ugyanan nagy dolog, vagy nem tudom, mint az, hogy miniszter. Most így Julcsi kapcsán jutott ez így eszembe.
2: Igen, azért is kérdeztem műsorelején Julcsit, mert én nem nagyon találkoztam még itthon látássérült egyetemi oktatóval, azt nagyon érdekelt, hogy
0: ilyenek a én annak örülök, hogy olyan egyetemi közegbe kerültem, ahol hát adtak ennek teret, hogy bebizonyíthassam, hogy én is tudok látássérültként oktatni. De azért azt hozzá kell tenni, ha nincs meg mögötte ez a támogató vezetői háttér, akkor gyakorlatilag az embernek tényleg esélye nincs bekerülni ilyen helyekre, és teljesen mindegy, hogy megvan-e a tudásod, vagy nincs meg hozzá. Úgyhogy igen, nagy dolog, én is nagy dolognak értékelem, hogy látássérült miniszterünk lett, mert végre van lehetőség arra, hogy megmutassuk mi is, hogy ugyanúgy tudunk munkát végezni, mint bárki más. Úgyhogy köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
1: Azt is, hogy itt voltál, és akkor búcsúzik önöktől az az ember, aki minden jogok tudora, Lengyel Júlia!
0: Szép estét nektek!
1: Szép estét, szia Julcsik!
5: Szép estét, szia!
1: És búcsúzik önöktől az az ember, aki szintén megpróbált jogász lenni, Szakács Máté!
5: Búcsúzik önöktől az az ember is, akiből sajnos akkor se választhatunk okosabb modellt, hogyha pénzt adunk neki, Rauch Robert.
2: Nincs kipróbálva.
5: Nem is próbáljuk ki.
2: És búcsúzik önöktől az az ember is, akinek akkor se adnék pénzt, ha lenne okosabb modellje, Bojtor Zoltán.
1: Elmentek a fenébe. Kedves hallgatók, az időjárás jó, nyár van, most ez így a műsor végére került, mert tudnod kell, Julcsi, hogy mi mindig időjárással kezdjük a műsort. Egyrészt azért, mert annak semmi köze az informatikához, másrészt meg azért, mert mi abban vagyunk jó, hogy megmondjuk, hogy milyen időjárása volt. Nem az, hogy milyen lesz, milyen volt. Úgyhogy nyárban tök jó idő van, menjenek szabadba, kellemes hétvégét, majd kellemes hetet kívánunk jövő héten, pénteken meg jövünk. Hölgyeknek puszi, uraknak pacsi pápá, viszont hallásra, szevasztok. Most jó, nem rontottam el.
5: Szevasztok.
1: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
7: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
8: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
9: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
11: Társadalmi célú közleményt hallottak.
9: Hobby Rádió. Értünk szól.
13: A szerepjátékosok világa általában furcsa azok számára, akik nem ismerik ezt a fajta életformát. Görnyednek egy-két könyv vagy a számítógép előtt, és különböző lényekkel harcolnak, tárgyakat vesznek, adnak, és órákat el tudnak tölteni ezzel a szórakozással. Kis Ákos interjúja.
14: A szerepjátékot én már nagyjából ugye a 90-es évek elejétől fogva végzem. Ismertem belőle már az elején jó néhány embert, aki tagja volt ennek az egésznek. Maga a hobbi eléggé csendes, és talán inkább az elzárkózott meg a kicsit embereknek a hobbija lehetne. Elég időigényes, talán pénzigényes is lehetne, és Magyarországon eléggé nehéz üzletileg ezt az egészet szabályozni, úgyhogy ebből a szempontból teljesen meg van kötve ennek a hobbinak a keze, a kiadóktól függ nagyon sok minden, ami nem tesz ennek a dolognak jót. Hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a mozirajongók, vagy esetleg a zenerajongók például azért közöttünk is alakul olyan közösség, amely magánkézbe, vagy ilyen saját kézbe veszi a dolgokat, és akkor ilyen underground szinten fordítgat, interneten terjeszt, esetleg kisköltségvetéssel kiad, de ennek a száma és a hatékonysága tenyésző.
15: Ő azt mondtad, hogy egy átfogó közösséggel rendelkezett. Miért mondtad múlt időben?
14: Annak idején, amikor én ezt a hobbit megismertem olyan 92-93 környékén, akkor annak idején egy társaság volt, amely a szerepjátékos életének a magját képviselte. Mivel a hobbi nagyon gyakran otthon, illetve egyéb ilyen elzárt helyeken vagy csendes helyeken játszható, ezért elég nehéz felbecsülni a szerepjátékosok számát. A klub azért volt jó, mert lehetőséget adott arra, hogy egy nagyobb teremben, esetleg klubhelyiségben lehessen játszani, több csapat is elfért, így információcsere, barátkozás, ismerkedési lehetőségek mind megvoltak, amelyek a terjedéshez, esetleg a nagyobb összefogóbb hálózat kialakulásához vezettek.
15: És akkor most hogyan áll a debreceni szerepjátékos élet?
14: Eléggé darabos Magyarországon is. Klubhelyiség hiány, nagyobb összefogó csoport vagy összefogó tényező hiány, kisebb elszigeteltebb csoportok vannak. A csapatok legtöbbje, vagy a szerepjátékosok legtöbbje azok otthon vagy szülőknél nyaralóba, tehát egyénileg játszik. Minden csoport nagyjából máshogy, és ez idáig nem nagyon érkezett semmiféle olyan kezdeményezés, nem érkezett semmiféle olyan rándék arra, hogy majd Debrecennek a szerepjátékos életét összefogják.
15: Hány főből áll ez a underground kultúra, ahogy mondtad?
14: Nehéz megbecsülni, hiszen azért elég nehéz tájékozódni, úgyhogy az ember nem tart kapcsolatot mindenkivel. Ahogy én a középiskolákban, egyetemeken, egyetemi kollégiumokban látom, úgy nagyjából olyan 1000, talán 3000 fő között lehet pontosabb esély, nem tudok mondani, hiszen általában egy csapat olyan 5-6 fős, talán esetleg 7. Az azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 50-100, 150-200 csoport lehet. Ezeknek nehéz megbecsülni a számát,

0: akár a Pegazusban is előfordul, gondolok itt esetleg a klubhelyiség nyugalmára, rendszerességére, állandóságára, biztosítottságára, az, hogy legyen valami elfogadható vezetése, illetve magát az, hogy a szerepjátékosi közösségnek azért legyenek ezek a mellék dolog, kávéautomat, a büfé, telefon közelség, akinek esetleg nincs mobiltelefonja, tehát ezeknek a megléte, de meg lehetne csinálni, maximum 500 fővel szerintem.
1: Életkor szerint hogyan oszlik meg most ez a szerepjátékos közösség? Hát tudom, hogy megint ez ilyen beszélés lesz, abból kiindulva, amit mondtál, de hogy mégis.
0: Erről már azért az ember jóval pontosabb adatokat tud mondani. Amikor ez a hobbi elindult, ugye 80-as évek eleje, 70-es évek vége, akkor még nagyjából az egyetemista réteg, az értelmiségi rétegnek volt ez a játéka. Az elmúlt olyan 20 évben következtek be olyan változások, mint ahol mindenhol máshol, gondolok itt esetleg a diszkókra. A hobbi általában inkább tolódik az egyetemisták, illetve az értelmiségek felé, a jóval általánosabb réteg a középiskolások felé, és ezzel az életkor is változik. Tehát most már nem 25-30, esetleg 40 év körüliek játszák főleg ezt a játékot, hanem nagy biztonságon mondhatnám, hogy 20 év körüliek, tehát a 16-tól mondjuk olyan 24-ig, ami talán a 70-80%-át teheti ki, vagy esetleg még többet a szerepjátékosi rétegnek.
1: Milyen fórumokon tud egymással kommunikálni ez a sok kis elzárt közösség, vagy hol tudnak találkozni?
0: Elég kaotikus állapotban, de azért bizonyos időközönként tartanak különböző szerepjátékos találkozókat. Ezeknek az otthona vagy Pest, a Petőfi csarnok, esetleg más nagy sportcsarnokok, amelyeket úgy talán évente egyszer vagy kettőször talán ki lehet bérelni. Az utóbbi 2-3 évben tudomásom szerint a Hungarokon játékfesztivál és egyéb ilyen bemutató rendezvényeken van külön szerepjátékosi részleg, ahol esetleg az új játékokat, egyebeket be lehet mutatni. Itt találkozhatnak azok, akik érdeklődnek a hobbinak a fejlődésével, illetve különböző vidéki helyeken, általában kastély környékén vagy vidéken, falun kívül is elég ilyen vadregényes környezetben szoktak különböző szerepjátéktáborokat rendezni, de mondom, ennek a szervezése eléggé kaotikus. Illetve vannak különböző internetes fórumok, tehát az internetes közösség igencsak kiveszi a részét a különböző szerepjátékos kultúrának a terjesztéséből. Gondolok itt név szerint talán a RPG Hura, amely a legnagyobb és a legismertebb magyarországi szerepjátékos fórum számítógépes, illetve gondolok itt a különböző kiadóknak a fórumaira, a Delta Vision, az Inomi, esetleg talán azok is kiadó.
1: Hány magyar, illetve hány angol nyelvű szerepjáték van, és mi az, ami jellemző most a játékosokra? Tehát, hogy magyar játékokkal játszanak, vagy inkább angol?
0: A 70-es évek óta, amikor ugye ezt a hobbit kidalálták, hogy a 70-es évek közepére tegyük, azóta folyamatosan folyik a játéknak a fejlesztése, többször megújult, elég sok játék jelenik meg. Mindegyik valami újat próbál belevinni a játékban, és mivel elég összetett játék, több szempontból reformálták meg az egész hobbit. Manapság a szerepjátékok száma több százra becsülhető, a kiadott kötetek száma pedig több ezerre. Tehát ismerek konkrétan én olyan szerepjátékhoz, amihez a kiegészítők száma meghaladja, hát lassan most már 200 felé közelít, és elég sok nyelven publikálják. A probléma az, hogy külföldi cégek nem nagyon veszik komolyan a magyar piacot, mivel száma eléggé korlátozott, és külföldre ellentétben Magyarországon még mindig eléggé nem kisebbségnek, de azért úgy egyfajta klikkesedésnek lehet tanulni az, aki körülnéz a mai magyar szerepjátékos világban, egy kevésbé, tehát nem szoktuk az emberek ezzel büszkélkedni, eléggé mondtam underground jellege van ennek az egésznek. A magyar játékosok közül a fele az, amelyik biztosan csak magyar játékokkal játszik, ugyanis a szerepjátékoknak elég nagy része angol nyelven jelenik meg, és az angol nyelv ismerete azért eléggé korlátozó tényező, ha beleveszem, hogy egy középiskolában mondjuk nem csak angol tanítanak, hanem én tanultam orosz, de mások francia, spanyol vagy németet tanulnak. Tehát szükség lenne olyan kezdeményezésre, ami esetleg jobban figyelembe veszi azt, hogy a szerepjátékos élet milyen játékokat szeretne magyar folytásban látni. Nagyon sokan csak magyarul játszanak, viszont vannak olyan kezdeményezések, nem is egy ember, amely bevállalta azt, hogy kiadótól függetlenül magyarul lefordít könyveket, és azokat interneten, illetve egyéb más médiumokon keresztül terjeszti. Ez jót tesz, viszont teljesen ellenőrizhetetlenné teszi a magyar szerepjátékos életnek a működését, felmérését, egységesítését. Nem lehet tudni, hogy ki milyen ismeretekkel, könyvekkel, forrásokkal rendelkezik.
1: Van-e valami újságja, tehát nyomtatott sajtóban jelenik-e meg szerepjátékos bármi?
0: Régen volt, tehát amikor én hobbival megismerkedtem, akkor indult éppen Hurító útjára egy Bíbor Hord nevezetű magazin, amelyet lelkes, de amatőr, magyar, budapesti fiatalok készítettek. Jellemző rájuk, hogy ez tipikusan ilyen másodállás volt, tehát munkaidő helyett, vagy mögött, vagy mellett, vagy után csinálták a magazin. Utána, ahogy az első általánosságban profinak nevezett szerepjáték megjelent, úgy a többen úgy gondoljuk, hogy ennek az egész játéknak a sikeressége, az a főleg ugyanezzel a játékkal foglalkozó magazinnak, a Runa magazinnak a megjelentetése volt, ami havi nyomtatásban megjelenő fórumot, információáramlást jelentette a magyar szerepjátékos életnek, és azért úgy volt egy, mintha a gerincet adtunk volna egy nagy kavargó masszának, tehát valamennyire utat mutatott a magyar szerepjátékos életnek, de olyan fórum, ami rendszeres lenne, nincsen.

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
10: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
9: Közeledik az adóbevallás ideje.
12: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
9: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
12: 18-12-99-82-1-41.
9: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
12: A jövedelemadó...
13: vevő.
11: Társadalmi célú közleményt hallotta.

0: A nyár a pihenés örömei mellett sajnos a különböző bőrbetegségeknek is szezonja. A meleg, szárazság, az UV-sugárzás fokozottan igénybe veszi a bőrünket. Melyek a legfontosabb megelőzési lehetőségek? Mit kell tenni, ha a legkisebbre akarjuk csökkenteni a bőrbetegségek kialakulásának kockázatát? Dr. Borosgyevi Márta bőrgyógyászt, kozmetológust Balázs Zsanett kérdezte.
1: Ilyenkor nyáron milyen megpróbáltatások, milyen hatások érik a bőrünket?
2: Elsősorban ugye az UV-fény az, ami a leginkább próbálnak teszi ki ugye a bőrünket, ezért nagyon fontos ugye a fényvédelem. Mindenkinek a bőrtípusának megfelelő naptejet érdemes használni. Azok, akik ilyen világosabb bőrűek, világosabb szeműek, minimum 30 faktoros naptejet kell, hogy használjanak, illetve ha mediterrán területre utazunk, akkor 50 faktoros naptejet. A kicsit sötétebb bőrűek esetleg alacsonyabb faktorszámokat is használhat, de mindenképpen nagyon fontos, hogy akkor is használjunk fényvédőkrémet, hogyha nem kifejezetten napozunk, hanem mondjuk csak az utcán sétálunk, kirándulunk, akkor is arcunkat, karunkat, minden testrészbe kell kenni fényvédőkrémet, mert a bőrünk nem felejt, és az egész életünk során elszenvedett fénykárosodás az fölhalmozódik, és aztán akár évtizedek múlva tud jelentkezni bőrdaganatok formájában.
1: A bőrünk nyáron sem felejt. Melyek azok a betegségek, amik ilyenkor nyáron a bőrünket érinthetik?
2: Nagyon fontos, és a leggyakoribb tényleg a nyári időszakban ez az ótvar, vagyis hát egy felületes bőrfertőzés, ami akár mondjuk egy szúnyogcsípésből is kiindulhat, de bármilyen kis aprósebből is keletkezhet, hiszen felülfertőződik a bőrterület, akár egy szúnyogcsípésnek az elkaparásából is, és aztán ott hólyagos vagy sárgás pörköt tartalmazó tünetek jelennek meg, amik aztán egyre terjednek, és akár az egész testet is érinthetik. Ennek a megelőzésében ugye elsősorban az, hogy például egy szúnyogcsípést is nem érdemes ugye vakarni, vagy olyan készítményeket kellene használni, ami ugye bár a viszketést csillapítja, hogy ne következzen be ez a dolog, illetve hogyha kisebb esedik, vagy egy seb keletkezik a bőrünkön, akkor azt mindenképpen fertőtleníteni kell, és mondjuk ilyen esetben például strandra, medence vízbe nem érdemes menni, mert sokkal nagyobb az esély, hogy így elfertőződik. A másik ilyen tipikus nyári betegség, illetve nyáron válik láthatóvá az a napgomba, ami egyébként nem igazi fertőzés, mert a bőrnek a saját mikroflórája aktiválódik. Általában a hajas fejbőrön egy Malassezia furfur nevű gomba aktiválódik, és az szóródik le, a gombaspórák megtelepednek a nyakon, háton, mellkason, és ott kezdetben barnás-vörös foltokat váltanak ki, de ezt sokszor nem is veszik észre a páciensek, csak amikor nyáron barnul a bőr, azokon a területeken, ahol a gombás telepek vannak, ott nem fog lebarnulni, tehát ott kifehéredik, és tulajdonképpen ilyen fehér foltok formájában válik láthatóvá. Ez emberről emberre egyébként így nem terjed, igazából a megelőzésben különböző gombaellenes samponoknak a használata javasolt egyébként, illetve gombaellenes kezelésben kell ugye részesíteni a pácienseket. A másik ilyen gombás megbetegedés az a valódi gomba fertőzés. Ezek a különböző testrészeken jelenhetnek meg gyűrűszerű vörös foltok formájában, amik viszont fertőzőek, tehát abszolút emberről emberre való terjedés, illetve tárgyak közvetítésével, akár a törölközővel is saját magát is fertőzheti a páciens, illetve egymásnak is át lehet adni, hogyha valakinek ilyen tünete van, akkor a törölközővel kell cserélni, kimosni magas hőfokon, illetve az adott területet nem szabad törölközővel törölni, én papírtörlőt szoktam javasolni azokra a területekre, hogy ne tudja átvinni a páciens a gombát, és hát természetesen itt is gombaellenes kezelés az, ami javasolt.
1: Doktornő, a csecsemőket hogyan védhetjük, hogyan óvhatjuk az ő bőrüket, hogyan óvjuk ebben a nagy melegben?
2: Őket főleg a fizikai ruházattal lehet védeni. 6 hónapos kortól már lehet fényvédőkrémeket használni, viszont előtte csak a fizikai védelem az, ami lehetséges, és ami a legfontosabb. 6 hónapos kor után viszont őket is ugyanúgy kell kenni fényvédőkrémekkel, akár egy sétáltatás közben, egy babakocsizás közben is, amit ér a napfény, mindenképpen kell kenni fényvédőkrémet, illetve napernyő használata, illetve a fizikai védelem.
1: Sokan szenvednek ekcémától, amely ugyan nem tipikusan nyári bőrbetegség, ám mégis a külső látványossága miatt borzasztó tüneteket okozhat.
2: Igen, általában az ekcémát azt a napfény egyébként javítja legtöbb esetben, hogyha vannak aktív ekcémás tünetek nyáron, akkor ez például az úszoda szemölcsre viszont hajlamosíthat, hiszen ahol a bőrnek megszakad ez a barrier rétege, ott mindenféle baktérium, gomba is, akár meg a vírusok is megtelepedhetnek, és az úszoda szemölcsöt ezt a pox vírus okozza, ami ezeken az apró kis mikrosérüléseken keresztül bekerül a bőrbe, és ott ilyen apró pici kiemelkedő színes gombos tűfenyi, behúzódott közepű kis kiemelkedéseket okoz, amit az adott terület területen akár nagy számban is előfordulhatnak, és ennek a lappangási ideje 2 héttől akár több hónapig is tarthat, tehát sokszor az úszodaszemlős nem is nyáron jelentkezik, hanem mondjuk az őszi téli időszakban, és akkor nem is értik a szülők, hogy hogyan jelenik ez meg, hiszen most nem voltak előtte úszodába, de még előfordul, hogy nyáron elkapják a gyerekek magát a vírust, és az ott lappang a bőrben, és csak később okozza a bőrtüneteket. Addig is, amíg ott van a szemölcs, addig fertőzi a többi bőrfelületet, illetve maga a kis paciens is fertőző, tehát gyerekközösségbe, hogyha megy, akkor ő is átadhatja a többi gyereknek ezt a bizonyos úszoda szemölcsöt is.
1: Áttekintettük a nyáron előforduló betegségeket, hogyan érdemes összetevőket választani, különböző ápolószereket választani, milyen eszközök, amik egyáltalán nem célszerűek.
2: A lényeg az, hogy az UV-fényűvel szárítja a bőrünket, mindenképpen érdemes testápolózni mondjuk egy napozás után a bőrünket, hiszen hogyha kiszárad a bőrünk, akkor is hajlamosabb lehet később a különböző bőrbetegségeknek a megjelenésére.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Szivárvány.
1: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: hobbyradio.hu
0: A rádió.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előre egyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
9: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, a következő 60 percben igazi legendák között fogunk utazni, legalábbis olyan dalokat fogunk hallgatni, amelyek az elmúlt 3 évtizedben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Köszöntök mindenkit, ez itt a U.S. Fever Show, Sommer Gábor vagyok. A mai napon 2005 amerikai listavezetőiből válogattunk 24 olyan dalt, ami a következő 2 órában garantáltan le fog pörögni itt a U.S. Fever Show-ban. Már is belevágunk egy szenegáli születésű amerikai énekessel, Alouane Thiammal, ismertebb nevén Akonnel, aki 7 éves korában költözött New Jersey-be, drogkereskedés vágyával még börtönben is volt, ahol érdekelni kezdte az éneklés, amikor pedig kiengedték, azonnal neki látott felvenni a zenéjét és kiküldeni a demókat, elhatározta, hogy meg fog változni, bár tagadta, hogy valamikor is használta volna a drogot, némelyik dalszövegében azért pedig éppen ennek mond ellentétet. Egy, ami biztos, Akon nevét azzal a dallal ismertük meg, ami 2005 márciusában vezette az amerikai kislemezlistát. Már is hallgatjuk a nyitányban a Lonely-t, utána pedig ugyanebből a hónapból Emery és a One Thing. Ez is egy amerikai listavezető. Nem sokára jön itt a US Fever Show-ban. US

Otti Rádió. A világon mindenhol hallható. 2005 legnagyobb dalait és amerikai listavezetőit pörgetjük a mai US Fever Show-ban, a folytatásban pedig egy olyan fiúbanda érkezik, akik igazából a 90-es években élték fénykorukat, de azért még manapság is próbálkoznak, több-kevesebb sikerrel. Méghozzá egy Grammy jelölt amerikai fiúbanda, Louis Perlman első csapata, ez pedig nem más, mint a Backstreet Boys, 1993-ban alakultak, 13 top 40-es daluk volt a Billboard 600 slágerlistán, és több mint 100 millió albumot adtak el, ezzel pedig ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. A négy tagú csapat Nick Carterből, Howie Doolittle-ből, Brian Littleből, illetve AJ McLeanből áll, az ötödik alapító tag Kevin Richardson 2006-ban hagyta el az együttest, 2005-ben pedig az első visszatérés alkalmával született meg az az amerikai listavezető, amit már is indítunk itt a US Fever Show-ban, ez pedig nem más, mint az Incomplete, utána pedig egy augusztusi kedvenc érkezik, méghozzá annak a Bedingfield család női tagjától, amelyben mindhárom testvér énekel, Natasha Bedingfield bemutatkozó dala These Words 2005. augusztusának legjobbja, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Igazi legendák, amelyeket soha nem fogunk megunni két igazi divával. Már is folytatjuk a legendák óráját. Méghozzá azzal az 1981-es houstoni születésű Beyoncé Giselle Knowles-zal, aki bizony mindmáig 7 Grammy díjat nyert el. A 90-es években lett világhírű az egyik legnagyobb lánycsapattal, a Destiny's Child-dal, amelynek tagjaként több mint 50 millió lemezt adtak el világszerte. 2003-ban jelent meg Beyoncé első szólóalbuma Dangerously in Love, amelyen olyan világszerte sikeres dalok hallhatóak, mint a Crazy in Love, vagy éppen a Baby Boy. Az album a 2004-es Grammy díjátadón 5 díjat kapott, Beyoncé a Destiny's Child 2005-ös feloszlása után pedig szólóban folytatta az éneklést. 2006-ban jelent meg második albuma B-Day címmel, 2008 végén pedig jött a harmadik, az I Am Sasha Fierce, amelyről elsőként két kislemez, az If I Were a Boy, illetve a Single Ladies lett sikeres. Beyoncé egyébként az éneklés mellett több filmben is szerepelt, 2006-ban például a Rózsaszín pár című végjátékban, és még ugyanebben az évben egy 1981-es Broadway musical, a Dreamgirls filmes adaptációjában is. Ő játszotta az egyik főszerepet, amiért két Golden Globe jelölést kapott, 2009-ben pedig a Cadillac Records című filmben nyújtott alakításáért kapott Golden Globe jelölést. Vissza a Rózsaszín párduszhoz és vissza 2005-be, hiszen ebben a filmben Beyoncé nemhogy csak főszerepet játszott, hanem a betét dalát is ő énekelte, a Slim Thuggal közös Csekonitot hallgatjuk, utána pedig a Black Eyed Peas pörgetem 2005-ös sikerüket, a Don't Funk With My Heart-ot, az amerikai lista egyik 2005-ös legjobbját, mindjárt itt a USP-ben.

0: Zombi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Az előbb már hallgattunk dalt a Black Eyed Peas-től, a csapat története egyébként korán sem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Az Abbott Clan zenekart, még a Black Eyed Peas elődjét, ezt alapította Will.i.am, illetve Apple Diep anno még 1988-ban. A formáció tagja volt még DJ Motivate, Mookie Mock, illetve Dante Santiago, meg is kapták első lemezszerződésüket, de a hanganyag végül kiadatlan maradt, mert a kiadó nem találta trendinek az akkori gangsta hip-hop lázban. 95-ben új felállásban és új névvel folyt a munkát, lett egy állandó vokalista Kim Hill, illetve egy új rapper Tebu, valamint maradt a két régi tag Will.i.am, illetve Apple Diep. Évekkel később 1998-ban jelent meg első lemezük a Behind the Front, nem hozta meg azonban az áttörést, azonban ez nem akadályozta meg őket abban, hogy folytassák a munkát. 2000-ben jött a Black Eyed Peas második albuma, a Bridging the Gap, amin már nevesebb vendégművészek is hallhatóak voltak, a siker hiánya miatt azonban a banda mélypontra került. 2003-ban állt talpra a Black Eyed Peas, egy új énekesnő csatlakozott a bandához, ami új lendületet adott, ő pedig nem más, mint Fergie, aki előtte a Wild Orchid nevű lánybandában énekelt. Gőzerővel dolgoztak az új albumon, ami még ebben az évben meg is jelent Elefunk néven, az első kislemez a Where is the Love pedig óriási siker lett. Pozitív hangvételem miatt a legtöbb rádió és zenetévé a műsorára tűzte, valamint a közönség elkapkodta a lemezeiket. 2004-re a világ első számú hip-hop csapatává nőtte ki magát a Black Eyed Peas, az Elefunkból pedig több mint 7 millió példány kelt el. Mi viszont már a második lemezről hallgattuk nem is olyan rég a Don't Funk With My Heart-ot, és ugyanerről a lemezről a Monkey Business-ről jön 2005. szeptemberének egyik lista vezetője. Már is jön a Black Eyed Peas és a My Humps, utána viszont a negyedik hónapba kalandozunk vissza Mariah Carey, és a We Belong Together bizonyult akkora legjobbnak az amerikai kislemezlistán.

Már is folytatódik a US Fever Show az amerikai kislemezlista legjobbjaival és 2005 lista vezetőivel, és egy olyan énekesnőt fogunk hallgatni, aki ebben az évben nem kicsinyeskedte el a dolgokat, rögtön három egymást követő dalát is a number one pozícióba hozta az amerikai kislemezlistán. Ő pedig nem más, mint Kelly Brian Clarkson, amerikai poprock énekes dalszerző debütáló anyagát az RCA Recordsnál adta ki, miután megnyerte az American Idol 2002-es első évadját. Eredetileg mint pop énekes adta ki első albumát 2003-ban, a Thankful-t, multiplatinummá vált második albuma pedig a 2004-es Breakaway, már inkább a pop-rock irányultságú zenéhez közelített. Kelly Clarkson harmadik albuma a My December 2007-ben jelent meg. A Sony szerint Clarkson 18 millió albumot adott el eddig világszerte. 9 kislemeze került be a top 10 listába a Billboard 600-on, első három albuma pedig majd 10 milliós példányban kelt el az Egyesült Államokban. 2008-ban a VH1 az új évezred 10 legszexibb nője közé választotta a 8. helyen végzett Kelly Clarkson, valamint a 28. helyet ért el a VH1 30 legszexisebb rock front asszonya listáján. A 10 legtöbbet szerep előadó között volt a felnőtt kortárs rádióban 2008-ban. Kelly Clarkson 4. albuma az All I Ever Wanted 2009-ben jelent meg. És egy másik történelmi dolog még az, hogy 2009. január 29-én jelent meg erről az első kislemez, a My Life Would Suck Without You, ami a 97. helyről rögtön a megjelenés hetében az első helyre ugrott a Billboard 600-on, megjelenésének első hetében a slágerlisták történetének legnagyobb ugrásának rekordját megdöntve a helyezést illetően. Mi viszont most 2005-ben kalandozunk, jön az a dal, amivel megismertük igazán Kelly Clarksont a 2005-ös év januárjából. A Since You've Been Gone után pedig egy lírai hangvételű dal 2005. szeptemberének lista vezetője, Kelly Clarkson és a Because of You, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

Fél időhöz közelítünk, viszont én említettem Kelly Clarkson kapcsán, hogy 2005-ben bemutatkozásának évében 3 dallal is vezette az amerikai kislemez listát. Ebből már 2 meghallgattunk, hamarosan jön a 3. is. Az óra zárás előtt azonban még mindenképpen beszélnünk kell arról a bandáról, akit nem sokára hallgatunk majd méghozzá, egy angol alternatív rock együttest, amelyet 1997-ben alapítottak. Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, illetve Will Champion által, ez pedig nem más, mint a Coldplay. Több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, vagy éppen a Grammy-díjas Clocks. Éppen ezért hallgatjuk az egyik említett dalt is, nem sokára az óra zárásaként. 2005 júniusának legjobbja a Coldplay féle Speed of Sound volt, előtte azonban egy hónappal előre, májusban 2005-ben, Kelly Clarkson akkori listavezetője a Behind These Hazel Eyes. Ezeket pörgetem, viszont utána egy kis szünetet tartunk, azonban önök ne menjenek sehova. További kedvencek a 2005-ös esztendőből az amerikai kislemezlisták éléről, mindjárt a folytatásba.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Eddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vöröskereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Estrich betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
18: Nos, adó vagy nem adó, adó.
17: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
19: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
20: Ez itt még mindig a legendák órája, az amerikai kislemezlista vezetőivel. Köszöntök mindenkit, én Sommer Gábor vagyok, és már is folytatódik a U.S. Fever Show. 2005. februárjában járunk, és jön az a Marshall Bruce Mathers 3, akit ismertebb nevén mi Eminemnek ismerünk, illetve Slim Shady művész nevén is. Nagyon sokan rajonganak érte, napjaink egyik legnépszerűbb és legvitatottabb rappere, nyert már Grammy, illetve Oscar díjat is. A 2005-ös februári Mockingbird volt Amerikában a listavezető, ezzel nyitjuk a US Fever Show második óráját. Utána pedig a Foo Fighters érkezik, az az amerikai rockbanda, ami Dave Grohl énekes gitáros alapított 1995-ben. A nevük egyébként a második világháborús Foo Fighter kifejezésből származik, ami a titokzatos légi jelenségekre használtak. A Best of You 2005 júniusának egyik legjobbja volt. Eminem és Foo Fighters tehát a US Fever Show második órájának nyitányában már is itt vannak.

0: Hobby Rádió.
1: Továbbra is az amerikai kislemez lista legjobbjaiból válogatunk 2005 legsikeresebb dalait pörgetjük, a folytatásban pedig egy olyan virtuális együttes érkezik, amit a Blur frontembere Damon Albarn, illetve a képregény rajzoló Jamie Hewlett találta ki 1998-ban, ez pedig nem más, mint a Gorillaz. Négy rajzolt zenész alkotja a Gorillazt, 2D, Noodle, Russell, illetve Murdoch. A háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják a zenét, egyedül Albarn személye az, ami változó. A csapat stílus elsősorban egyfajta alternatív hip-hop, de tartalmaz számtalan elektronikus, illetve élő zenei effektet is. A csapat legelső lemeze a Gorillaz 7 millió példányban kelt el, ezzel pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ legnépszerűbb virtuális együttese. Ezen felül még kiadtak egy Demon Days nevű albumot is, valamint B-oldal gyűjteményeket, illetve remix albumokat is, bár mozifilmet is terveztek a figurák főszereplésével, ez mindeddig nem jött össze. Készültek viszont zenés DVD-k. A Gorillaz 2005-ös májusi listavezetője a Feelgood Incorporated, őket pedig majd egy kaliforniai punk rock együttes követi 1989-es alapításukkal. Mindmáig egyébként Amerika legszókimondóbb rock együttesének tartják a Green Day-t. 2005 februárjában az összetört szívek sugárútján bankolt Joe Armstrong énekes, na meg társai a Boulevard of Broken Dreams nem sokára Amerika legjobbjai közül. Itt a US Fever Show-ban.

Nő, aki New Yorkban született még 1969-ben, karrierje során pedig már jelölték Grammy, illetve Golden Globe díjra is, sőt jó tudni, hogy Jennifer Lopez egyébként Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, hát aztán látjuk, hogy hova jutott. Jennifer Lopez 2005. januárjában a Get Right-tal tündökölt az amerikai kislemezlista élén, utána pedig 10 hónap múlva jött a pop nagyasszonya, aki akkoriban egy vadonatúj hangzást hozott el, legalábbis eddig is stílusához képest, ehhez pedig visszanyúlt egy régi ABBA dalhoz, és ennek alapjait újra dolgozva követte el azt a Hang Up-ot, ami novemberben 2005-ben meghódította Amerikát is. Jennifer Lopez és a Get Right, utána pedig Madonna Hang Up-ja, már is itt a jó.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
5: Nekem ez így jó.
3: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
8: Egészségedre.
0: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
9: Továbbra is igazi legendák között tallózunk, az irány pedig most Kanada, hiszen hallgatjuk ezen északi ország egyik legnépszerűbb rock együttesét, amelyet 1995-ben alakított Chet Kroeger, Mike Kroeger, illetve Ryan Wickedal. Az együttes a kanadai 5 centes érméről, a Nickelről kapta egyébként a nevét, amit Mike Kroeger gyakran adott vissza a vendégeknek, még akkor, amikor egy kávézóban dolgozott, méghozzá a következő szavak kíséretében: Here's your nickel back. Szóval a Nickelback bemutatkozó dala 2005. szeptemberében itt ismerhette meg Európa és a kanadai rockereket, a Photograph után pedig egy kezdetben amerikai tánccsoport érkezik, akiknek producere 2005-ben úgy gondolta, hogy a hölgyeknek lehet jót tenne, hogyha énekelnének is. Azóta pedig a Pussycat Dolls karrierjét nem kell bemutatnom, bemutatkozó daluk a Busta Rhymes-szal közös Doncsa 2005. júniusában hódított Amerikában. Kanadai rockerek és amerikai cicababák a folytatásban, itt a legendák órájában.

Még mindig nem fogytunk ki 2005 legjobbjaiból, már is folytatjuk két újabb amerikai listavezetővel, méghozzá egy olyan Grammy-díjas barbadosi énekessel, dalszerzővel, modellel és divattervezővel, aki Barbados tiszteletbeli kulturális nagykövete is, ő pedig nem más, mint Robin Rihanna Fenty. Ő a második barbadosi egyébként, aki Grammy-díjat kapott. Eddig 5 számmal vezette az amerikai Billboard 600 slágerlistáját, méghozzá az SOS-szel, az Umbrella-val, a Take a Bow-val, a Disturbia-val, illetve a Live Your Life-val. Énekesi karrierje 2005-ben kezdődött, amikor kiadta első albumát, a Music of the Sun, ennek első kislemeze pedig a Pondo Replay hozta meg sikert az énekesnő számára, második lett a Billboard 600 listáján rögtön a megjelenés hetében, rá egy hétre pedig elfoglalta az első helyet. Éppen ezért hallgatjuk 2005 júniusának listavezetőjét, Rihanna-t és a Pondo Replay-t, utána pedig Gwendolyn Renee Stephanie érkezik amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező és színésznő személyében. Először a No Doubt énekesnője volt, majd pedig 2004-ben szóló karrierbe kezdett, később pedig divattervezéssel kezdett foglalkozni, ma pedig már saját divat kollekcióval rendelkezik. Gwen Stefani 2005-ös listavezetője az Eve-vel közös Rich Girl, nem sokára Rihanna első slágere után. Itt a legendás.

A végéhez érkeztünk a mai multidézésnek, már csak kettő olyan dalunk van hátra, amit 2005 amerikai listavezetői közül hallgatunk. Elsőként egy 12-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducert, illetve rappert hallgatunk. A The College Dropout című albumával mutatkozott be, ezt pedig a Late Registration, illetve a Graduation, majd pedig a legutóbbi 808 and Heartbreak követtek 2008 novemberében. Ő pedig nem más, mint Kanye West, 2005-ben pedig a Jamie Foxx-al közös Goldig bizonyult a legjobbnak, búcsúzásul pedig Missy Elliott, Ciara és Fatman Scoop triójával köszönöm meg az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. A Loose Control is anno a legjobb volt Amerikában. Ezzel pedig véget ért már a US Fever Show. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben viszont újra jön a multidézés. 1993 amerikai lista vezetőiből fogunk tallózni. Én remélem, hogy akkor is velem tartanak, mára pedig köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket. Sommer Gábort és az amerikai kislemezlista legjobbjait hallották. Jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben. Jöjjenek és tartsanak velem. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: A Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 10-én a Pálma, valamint Ármin nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Pálma magyar eredetű név, a trópusi pálmafa nevéből származik. Ünnepelnek a pálmák még augusztus 1-én, valamint október 5-én is. A név becézése pálmácska, pálmus, pálmuska, palmi, palmika, palmira. Jeles viselői a névnek: Balogh Pálma, világbajnok sportlövő, Gyimesi Pálma, színésznő, valamint ön, kedves Pálma. Ezen a napon ünnepelnek Ármin nevű kedves hallgatóink is. A germán latin eredetű férfi név az Arminus névből ered, aki a Keruszk törzs vezére volt, jelentése hadiférfi. Ünnepelnek még az Árminok április 7-én, június 2-án és december 28-án is. A név becézése Ármika, Ármi, Ármus. Jeles viselői a névnek: Vámbéri Ármin, az MTA tagja, a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvének tanára, valamint ön, kedves Ármin. Ezen a napon köszöntjük még Aina, Aino, Alda, Antónia, Ármánd, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardéni, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Palmira, valamint Solange nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy május 10-én a Madarak és Fák napját ünnepeljük. 1902. március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg először az országban a Madarak és Fák napját, amelynek megünneplését az 1906. évi első törvénycikk írta elő. Eszerint minden év májusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulók megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelentőségét. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1649. május 10-ével kezdünk, ekkor született Désen pápai Párisz Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. Első orvosi könyvét az 1690-ben megjelent a Testbékessége című művét a köznépnek szánta, ebben felelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. A 19. századdal folytatjuk. 1843. május 10-én először mutatták be Egressy Béni által megzenésített szózatot, Vörösmarty Mihály művét a Nemzeti Színházban. Még mindig a 19. században járunk. 1887. május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg ugyanis az Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. Csak nem 10 évet ugrunk előre, 1896. május 10-e Budapesten a Royal Szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivére kezdeményeztek, csak nem egy éven keresztül tartott, naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1899. május 10-ével folytatjuk, ekkor született meg Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody és a Pokoli torony. A 20. századdal folytatjuk, 1919. május 10-én megszületett Ella Grasso, amerikai politikus, az első nő volt, akit kormányzóvá választottak. 1974 és 1980 között volt Connecticut kormányzója. Még mindig a 20. században járunk. 1947. május 10-én hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amelyet a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból. Még mindig a 20. század. 1986. május 10-én Jean-Louis Etienne francia orvos gyalog és egyedül érte el az északi sarkot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja. Az igazság lelke örökre veletek marad. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet 15-től a 21. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennem lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Emélkedés. A keresztény élet alapja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Olvassuk Jézus szavait az evangéliumban. Se szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvét fényében ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni, Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói,

0: hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ, Jézus szavai szerint, nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szentlélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön. Nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességben mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely a válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék. Ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged, ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem. Az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám Szent Lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

szépek, smokingosok szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem is, ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Devloverné őket, a kapu figyel őket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, véd a showman.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Fabi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
3: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Hirdessen a Hobby Rádióval!
15: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
14: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
15: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
14: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
16: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
17: Társadalmi célú közleményt hallottak.
18: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
19: Ihász Kovács Éva. A vendég. Talán te vagy a vendég, akit a messze barázdák küldtek ide a távol pacsirta szavával, aki esténként meggyújtod a fáradt homlokú csillagokat. Ilyenkor lehajlik az ég, hogy kibetűzzem, valaki járt itt, híredet hozta, hogy megérkezel. Ismerős arcú, csak a készfogása volt idegen. Gyere, ülj álmaim mezítelen küszöbére! Furcsa vendégfogadás ez. Nincs egyebem. Szeletke kenyér még akad itthon, s még vágyaink friss kávé illata száldos, gyújtsd meg utolsó fél cigarettád. Most ne szólj, ünnepélyes a csend. Feloldja a tépet idegek kötelékét, s nyugtat, mint az érett asszonyi simogatás. Szemedről látom, hosszú utad volt. Pihenj le nálam, a békesség egyszerű nyoszoljáján. Tűzre dobok még néhány szál rőzsét maradék szeretetből, hogy felengedj. Vesd le az inged, fehérre mosom a hajnalok lassan csorduló könnyeiből. Majd ha aludtál, s kivirágzik a reggel, indulj tovább. Távol kolomb szava hív. Felejtsd el a szűk szavú pompát, s hogy szó sem esett a küldetésről. Ne ijedj meg, csak menj, s verd le cipődről elégett szívem hamuját.
20: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
21: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
22: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

Juhász Gyula. Profán litánia. Tűnt Anna, aranyház, te drága csoda, elefánt csontmívű boldog palota. Tűnt Anna, te tünde, te édeni kert, ahonnan örökre sorskardja kivert. Tűnt Anna, mennyország, túlén túli táj, kire messze mélyben gondolni befáj. Mindent, ami kincses, úgy hordok eléd, úrnője elé, mint rabszolga cseléd. S te fönn, szoborárván trónolsz, te örök, mint dór templomok ormán merev isteni nők.

Bence éppen a mamus szoknyáját cibálta a villamos megállóban, amikor a sarkon befordult egy locsoló autó. Két oldal csak úgy prüszkölte a vizet. Mamus, mamus, nézd csak oda, hogy izzad az az autó! Nem izzad, locsol. Locspocs autó, kiabálta Bence, és közben önfeledten tapsolt. Igen is izzad. A locspocs autó folyton izzad, csak télen nem, már akkor fázik. Bebújik a locspocs barlangba, és téli álmot alszik. Azt álmodja, esik az eső, és neki nem kell végigizzadnia az utakat, hanem leheveredhet egy fa alá, és jól telelheti magát tejcsokival. A locsolóautó nagyot nyekkenve megállt. A hátsó jobb kereke éles sipolással lassan leengedett. Látod, mamus, elfáradt. Vegyünk neki tejcsokit. Az autó nem eszik csokoládét. A locsolóautó csak vizet iszik, és azt prüszköli ki, hogy ne legyenek szárazak az utak, és porosak se legyenek. És nem fáradnak el sosem. Mindent, mindenütt lelocsolnak. Még a nagymamus kertjét is? Igen, még azt is. És a Pistit is az óvodában, aki sosem akar megvárni, meg Zsoltot is, aki tegnap se adta oda a kis autóját, meg azt a nagy bácsit a földszinten, aki mindig dülöngélve jön haza, meg mindenkit, aki bánt, és ugye nem fog belefáradni soha. Nem bizony. Akkor most miért állt meg? Mert kidurrant a kereke. A kocsiból bosszús, mérges hangú emberek szálltak ki, tapogatták, rugdosták a leroskadt kereket. Mamus, a locspocsautónak van testvére? Igen, a szemetes kocsi. És az most hol van? Miért nem jön erre, hogy segítsen rajta? Látod, fáj a lába, nem tud tovább menni. Ha kicserélik a kerekét, elindul. De azért jöhetne a szemetes kocsi is. Miért? Nézett rá mamus kérdőn. Hogy ne legyen egyedül. A szemetes autó most máshol dolgozik. Dolgozik? Mit dolgozik? Gyűjti a szemetet. Mindent magába gyűjt, ami rossz, ami piszkos, amire már senkinek sincs semmi szüksége. És közben mit mond? Azt, hogy... Bence ismételgette. De nem sokáig, mert jött a villamos. Odafön az ablakra nyomta arcát, még sokáig bámulta az elfáradt locsolóautót, s az, mintha csak tudta volna, hogy gondolnak rá, felgyújtotta fényszóróit, így integetett az egyre távolodó villamos után.

0: Tető Sándor a Locspocs autó című meséjét Herendi Mária mondta el.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Köszöntöm az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit.
1: Megáldjon az Isten mindenkit.
0: Ede bácsi, hogy utazott?
1: Rosszul.
0: Na miért?
1: Ugyanis utálok háttal ülni a menetiránynak.
0: És miért nem cserélt helyet a szembenülővel?
1: Sajnos nem tudtam.
0: Miért?
1: Mert nem ült velem szemben senki.
0: Hát ugye már reggel óta itt van Pesten, gondolom egy kicsit körbenézett a városban.
1: Igen, voltam a cirkuszban.
0: És mit tetted a legjobban?
1: A nézőtéri ültetés sokkal jobb, mint az APVRT-ben.
0: De miért jobb?
1: Mert a cirkuszban már akkor is bennülnek, amikor még nincs cirkusz, az APVRT-ben meg már hónapok óta megy a cirkusz, de még mindig nem ül senki.
0: Ede bácsi, ezúttal hagyjuk a politikát. Beszéljünk inkább a tudományokról, ugye a kiváló magyar tudósokról és feltalálókról. Állítólag a zsenialitás egyfajta betegségnek számít.
1: Az lehet, hogy betegség, de ahogy elnézlek, te ilyen szempontból makkegészséges vagy.
0: Beszéljünk a magyar feltalálókról.
1: Beszéljünk.
0: Mi jut eszébe, ha mondjuk azt mondom, hogy Eötvös Loránd?
1: Na most a Lórira én nagyon jól emlékszem. Folyton ingázott Gyömrő és Budapest között. Egyszer feltaláltam neki a pénzmágnes vizsgáló ingát.
0: És hol vizsgálódtak vele?
1: Hát én vizsgálódtam a Mecseknél, Otto a Pilisnél, a Gyula meg a Mátránál.
0: Melyik Mátránál?
1: A Tocsik Mátránál. Egyébként ez időtájt csináltam Kandóval az első elektromos vonatot.
0: Hogyan?
1: Úgyhogy bevezettük a kalauzba a villanyáramot. Erre a hülye Otto meg nem kezet fogott vele. Egész úton egymás kezét ráztuk.
0: Hogyan rázták?
1: Hát... Én ráztam a magamét. Gyula meg az Ottoé. Ez egy rázós út volt, az az igaz.
0: Na most, mi jut eszébe, ha azt mondom, hogy Herman Otto?
1: A Hermanról?
0: Igen.
1: Mi Herman? Én, a Gyula, meg az Otto. Akkoriban én a búza nemesítésével foglalkoztam.
0: És milyen díjat kapott a búza nemesítésért?
1: Sikerdíjat. Egyébként Hermannal végigjártuk az afrikai dzsungelt, és fehér csokit osztogattunk a négereknek.
0: Miért fehéret?
1: Nehogy az ujjukba harapjanak.

0: Ede bácsi, aztán ott volt Semmelweis.
1: Vele találtam fel a gyermekágyi lázat. Így lettünk az anyák megmentői.
0: Tulajdonképpen mitől kellett megmenteni az anyákat?
1: Hát tőlem, a Gyulától, meg a doktortól.
0: Ede bácsi, mit szól hozzá, hogy egyre kevesebb gyerek születik nálam?
1: Na, vegyünk példát másokról. Svédországban például a szülőtthon falára az van írva, Isten hozott. Igen. Az araboknál Allah hozott.
0: És Amerikában?
1: A Cejzel hozott.
0: Na most találkozott Jedlikányossal?
1: Találkozta. Hogy ne találkoztam volna vele? Együtt találtuk fel a Dinamo Zágrebet.
0: És mivel indukálták a feszültséget?
1: Én tekercsel, az Otto Vasmaggal.
0: És a Gyula?
1: Ő a kormányprogrammal.
0: Gondolom találkozott Irinyivel is.
1: Kicsodával?
0: Irinyivel.
1: Igen, folyton tüzet kunyarált tőlem. Úgyhogy egy nappal át éve feltaláltuk neki az új tűzszerszámot.
0: Kik találták fel?
1: Mondom, hogy én, a Gyula,

0: az Otto?
1: Igen, és ha 7 nappal át éve a tűzgyújtáson dolgoztak, akkor mikor aludtak egyáltalán?
0: Hát a Gyula meg az Otto Hébehóba.
1: És ön?
0: Én Liberóba. Mivel a gyufa gondolatával játszottam.
1: Edebácsi.
0: Edebácsi.
1: Miután érdeklődött akkoriban?
0: Akkoriban én folyton a szextelefon hirdetéseket bújtam.
1: Csak nem.
0: De, csak igen. Csak nem volt mivel felhívni, ezért a... Puskás Titivel gyorsan feltaláltuk a telefont.
1: Hát akkoriban ugye még bedugdosni kellett a központ vezetékeit. Ezt például hogy oldották meg?
0: Na most kapaszkodjál meg! Hát én dugdosgattam be magamnak. Gyula meg az Ottónak.
1: Kikkel, Ede bácsi, kikkel volt még kapcsolata?
0: Emlékszem például Szent Györgyire. Folyton kivágta a magasztét.
1: Miből?
0: A paprikából. Különben is mit értezte a biológiához? Fogadok, még azt se tudod, mi a neve a szerelmeskedő medvepár hímjének.
1: Tényleg, micsoda?
0: Mackó felső, te hülye. Hát,
1: Ede bácsi, kire emlékszik még?
0: A Neumann Janesszal fedeztük fel a számológépet, folyton példákat számoltunk. Tudod, hogy mennyi a bunkós bot plusz kalmopirin?
1: Mennyi?
0: 11.
1: Miért? Hogy?
0: Hát mert a bunkós bot az üt, a kalmopirin meg 6. Na most... Na most, ugye... 5 meg 6 az 11, ugye? Szóval kiszámítottuk a kiadásainkat.
1: Na és jelenleg milyen mérvű kiadásaink vannak?
0: Csillagom, nekem konvertibilis, az Ottónak rentábilis.
1: És a Gyulának?
0: Neki hornibilis. Ott van például a Druszáma Telleredus. Bombasztikus ötletei voltak. Folyton rajzfilmeket néztünk, tudod?
1: Melyik volt a kedvencük?
0: Atom és Jerry. Képzeld, 3 részre osztottuk az atommagot.
1: Mi volt ez a 3 rész?
0: Na most úgy, mint elektron, neutron és kavinton. Először az Ottónak volt maghasadása.
1: Álljunk meg egy szórát, mivel idézte elő, gyorsítóval?
0: Nem, csapóhajtóval.
1: De bácsi, egyáltalán önnek volt ideje akkoriban magánéletre?
0: Igen, én szerelmes voltam a vicce házmesternébe. Egyszer behúzott a szobájába, és arra kért, hogy csókoljam meg ott, ahova eddig nem volt szabad nyúlnom.
1: És mit csinált ön?
0: Végig csókoltam a ház összes konnektorját.
1: Ede bácsi. Beszéljünk másról. Volt-e kapcsolata más feltalálókkal is?
0: Volt, ugyanis a Rubik Ernő kertésze lettem. Mondom neki a melegágynál, mérnök úr, a kocka el van vetve. Egyébként a mostani életünk is egy nagy Rubik kocka. Az MSZP kirakta a szegfűt, az SZDSZ a madarat, az MDF a tulipán.
1: És a kisgazdák mit raktak ki?
0: Ők a samsulát.
1: De úgy tudom, hogy biogazdálkodással is foglalkozik.
0: Igen, úgy, ahogy mondod, Brazíliában biogazdálkodom.
1: És hol?
0: Rio de Janeiroban.
1: Ede bácsi, ugye a háborúk mindig befolyásolták a tudomány sorsát.
0: Bizony, próbáltuk menteni szellemi értékeinket.
1: És hogyan?
0: Hát én próbáltam menteni Thomas Mann-t, Otto a Rábamant.
1: És a Gyula?
0: Ő a Zuhmant.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobbi Rádióban!

0: Kamu reklám.
1: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának.
2: Apu, nézd, kéz nélkül!
3: Nagyon ügyes vagy, kisfiam.
2: Apu, nézd, láb nélkül!
3: Hát milyen ügyes, ugye?
2: Apu, nézd, fog nélkül!
0: Kamu reklámot hallottak. Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó.
8: vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbirádió.hu.
9: A rádiót.

0: justice and do this some serious justice.
1: Csendes erdő közepette, madácsi csergés, bár szerintem csak reggel szokott lenni, de a szélzúgás az gyönyörű, vonat megáll, de minek, hol is vagyunk?
2: Most jelenleg itt tartózkodunk Porva Cseszneken, Veszprém megyében, ez két település közös vasútállomása volt a történelmi idők alapján, Csesznek és Porva falvaknak az állomásán, jelenleg egyébként Csesznek településnek a közigazgatási határán belül vagyunk. A történelmi háttere ennek az állomásnak egyébként úgy nagyjából zsúfolva annyi, hogy a vasútvonalat, ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat, ami egyébként a Győr-Dombóvári hévnek a része, eredendően nem erre szerették volna elhozni, hanem a Hódosér, a szomszédos Hódosér völgyén keresztül, ahol lett volna a Porva településnek egy vasútállomása. Az akkori uradalmi viszonyok szerint nem adták el a MÁV-nak a telkeket ebből a vasút létesítési célból, így kénytelenek voltak egyébként sokkal nehezebb terepen kivitelezni ezt a vasútvonalat, aminek köszönhető ez a számtalan érdekessége, hogy alagutakon, viaduktokon, sziklaperemeken közlekedik gyakorlatilag a mai napig a vonat, ami nyilvánvalóan azért a használható sebességet is igen alaposan meghatározza. Nyilvánvalóan, hogy teltek az évek, ezek a települések megbánták ezt, hogy hát nem engedték a vasutat maguk közelébe, ezért Csesznek 1907-ben kérvényezte itt egy megállóhelynek a létrehozását, ami akkor Csesznek település néven mindössze egyetlen egy szempaddal, egy gázlámpával és egy táblácskával meg is valósult. Majd Porva is ugye későn ébredezni kezdett, ők is kértek egy megállót, egyébként innen lefele Zirc irányában nagyjából 3 kilométerre az 1x13-as számú őrháznál szerették volna ezt a megállót létrehozni, ebbe viszont a MÁV már nem ment bele, ezért 1927-től ennek a megálló helynek a Porva Csesznek nevet adta, és innentől kezdve funkcionálisan ez volt a két településnek a megállója, a települések központjától nagyjából 5-5 kilométer távolságra. Jöttek a háborús idők, 39-40, amikor már lehetett látni, hogy itt bizony problémák lesznek. Ugye egyrészt a hadiszállítás is beélénkült, másrészt pedig ugye a Bakonyi-hegységbe akkor kezdődött meg nagy volumennel a mangánércbányászat, Eplény környékén, a bauxitbányászat, szintén Eplény, Terepuszta környékén, a dudari szénbányászat akkor kezdett el fejlődni, ezért jelentősen megnőtt a teherszállítás. Ezért szükség volt arra, hogy Zirc és Bakony-Szentlászló között egy kitérési, tehát egy vonatkeresztezési lehetőséget létrehozzanak. Ezért alapult meg 1940-ben Porva Csesznek néven ez a vasútállomás. Tehát ezek az épületek, amik itt láthatóak, ez az épület együttes 1939-40-ben épült ki. Jelenleg a felvételi épület árnyékában állunk, egyébként ez már akkor nagyságrendileg ebben a formában létezett, tehát egy forgalmi iroda, egy pénztárcsarnok, egy fűtött váróterem, valamint annak idején ez a vasutasoknak az ebédlője volt, utána már egyébként az 50-es évek óta az utasellátónak a büféjeként funkcionál. Szemben az épület, amit láthatunk, a MÁV egykori szolgálati lakással és vasúti üdülője, mely szintén 1940-ben lett átadva, alul kettő komplett lakás található, ahol az állomási dolgozók laktak, fölül pedig a MÁV dolgozók jöhettek nyilvánvalóan megfelelő feltételek mellett nyaralni, üdülni családostól. Ugye 70-es években, hogy elindult a környéken a főképpen ugye a bánya miatt fejlődő terület miatt az autóbuszos közlekedés, nyilván a bánya maga is a dolgozóit elkezdte autóbusszal szállítani a környező településekről, ennek a vasútállomásnak a hivatás forgalmi funkciója szépen lassan megszűnt. Viszont a 70-es, 80-as években a győri építőnapokkal, illetve az akkoriban föllendülő turizmussal már akkor is éves szinten több 10 000 utas látogatta ezt a területet, illetve ezt az állomást, ami azóta hát egy népszerű helyen nőtte ki magát, tehát ez a Cuha völgye Vinye-Porvacsesznek közötti vasúti szakasz, ez nagyjából országos szinten híres műemléki védettség alatt áll, és és gyakorlatilag a Bakony, illetve az ország legszebb vasútvonalának is nevezik ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat. Ennek köszönhető, hogy az állomás ez fönnmaradt rendszerváltás utáni időkben is, ugyanis mikor is elvesztette ezeket a pártpolitikai, illetve hivatásforgalmi szerepeit, addigra olyan szinten megnőtt a turizmus, hogy egyébként a mai napig egy jelentős, durván, és nem annyira durván, de kijelenthető, hogy több mint 100 000 fős utasforgalommal rendelkezik évente.
1: Te hogy kerültél ebbe a körbe vele, hogy miért vagy itt, miért szereted ezt csinálni, mert amikor így beszélgettünk így előzetesen, azt mondtad, hogy ezt a büfét fenntartani nem nagyon gazdaságos, de viszont mégis csinálod.
2: Sajnálatos módon a 2000-es évek elején részben anyagi, részben pedig munkaerő hiánybeli okok miatt a MÁV-nál egy hatalmas nagy átalakulás kezdődött meg, aminek az egyik hozadéka az az volt, hogy a vidéki vasútvonalakon, a kisállomásokon a jegypénztárakat megszüntették. Itt az állomáson forgalmi szolgálat, mint olyan a 90-es évek óta nem volt, viszont 2002 tavaszáig folyamatos jegypénztár üzemelt. 2002 tavaszán ennek a döntésnek áldozatul esett az itteni pénztár is, és ez magával hozta azt is, hogy az itt lakó utolsó vasutas családot kvázi elköltöztették, tehát Pannonhalmán egy másik szolgálati lakást kaptak ehelyett, ahol itt éltek Borbacsesznek-en. Mivel hogy annak idején ezt a döntést, ezt relatíve koncepciótlanul hozták meg, ez magával hozta azt, hogy a vidéki vasútállomások sorsa gyakorlatilag megpecsételődött, és számos számtalan épület a romlás peremére jutott. Pontosan itt is ez történt, egészen pontosan 5-6 évig ezek az épületek teljes mértékben funkció nélkül bezárva, lelakatolva itt voltak használat nélkül, ami azt hozta magával, hogy nagyon súlyos mértéki rongálások történtek, nyilvánvalóan ablakok, ajtók már el is vesztek, betörték őket, minden szét volt rombolva. Majd 2009-ben egy üzlettárspár érkezett ide, akik látták a fantáziát ebben, hogy ezt megpróbálják megmenteni. Jelentős mennyiségű energiát fektettek abba, hogy itt az épületet, és illetve a büfét, illetve a vendégházat használhatóvá tudják tenni. Sajnálatos módon részben, anyagi részben egyéb okok miatt ez nem volt egy tartós történet, ezért, és illetve ezelőtt is az épületeknek az állaga olyan szinten leromlott, hogy gyakorlatilag a bontás volt rájuk kimondva. Tehát 2008 magasságában ezek az épületek, mind az üdülő, mind pedig a MÁV-állomás épülete szerepelt azon a listán, ami az elbontandó épületek sora volt, ami azért szomorú egyébként nagyon, ugyanis ezt a két épületet, illetve ezen épületek Bakony-Szentlászai testvérépületét tervező úriember a jelenlegi határunkon belül ezt a három épület együttest, ezt a három épületet tervezte meg, az összes többi hasonló jellegű épület az már határainkon kívül Erdélyben található. Rengeteget nyilván...
1: Ki volt ő?
2: Hát a nevet azt most nem fogom tudni megmondani, ami egyébként relatíve szégyen, de egyszerűen elkeveredtek a papírok, és nem tudjuk konkrétan. Tehát valamiért ez így a feledés homályába merült. Ezt valószínűleg Erdélyben lehetne egyébként megtudni, ez most itt nekünk nem áll rendelkezésként, információként. Visszatérve a fő kérdésre, hogy én hogy keveredtem ide, hát nyilván környékbeliként, illetve hát nem annyira környékbeli, Veszprém környékként, mint ahogy sokan mások, rengeteget jártunk túrázni, kirándulni iskolával, óvodával, családdal, ide a Cofavölgybe, Csesznekre és a térségébe, és hát 10 évvel ezelőtt, 2014-ben nekem az szemet szúrt, hogy az épület együttes, ez nagyon rossz állapotban van, ajtó, ablak pedeszkázva, mindenhol forfa, rászerelve, vakolat, hullik, vécek zárva. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt nem lehet hagyni, tehát egy kulturális örökség része ez a vasútvonal és az állomás, és ezért úgy döntöttem, hogy a Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetség berkein belül ezt az épületet, épület együttest, ezt kibéreltük. Ez az egyesület, ez a Bakonyvasút Szövetség egyébként arról ismert, hogy nagyjából a mi civil összefogásunknak az eredménye egyébként, hogy 2007-ben nem állították le az utasforgalmat ezen a vasútvonalon, hiszen nyilván ez hozta volna magával, hogy lényegében már semmi nem maradt volna az utókornak belőle, néhány rozsdás sínszál kivételével. Ezért én úgy gondoltam, hogy én nekem ez kötelességem, hogy ezt az utókornak, ezt az állomást lehetőség szerint minél szebb formában, illetve minél szebben ápolva, karbantartva megőrizhessem. Ezért most már 10 éve dolgozom itt Porvacseszneken, 11. éve lesz az idejében, 5 éve mi üzemeltetjük a állomási egykori utasellátó büfét is. Sajnálatos módon, mivel az állomáson relatíve korlátozottak a lehetőségek, ezért nagyon korlátozott árukészlettel tudunk dolgozni. Nyilvánvaló ez magával hozza azt, hogy a büfének a működtetése alapvetően veszteséges. Ezt mi az egyesülettel, szóval egy Bakonyvasút Szövetséggel non-profit módon próbáljuk olyan szinten megoldani, hogy ez a büfé legalább magát képes legyen fenntartani, illetve hogy emellett a váróteremben kialakított vasúttörténeti kiállításunkat az ide érkező és innen induló utasok megtekinthessék, és nyilván próbálom gondoskodni lehetőségeinkhez mérten, hogy itt az állomásnak az épülete, illetve környezete az megfelelően gondozott legyen. Ennek egyik eredménye egyébként, amit a MÁV ZRT-nek hálásan köszönünk a segítséget, ezután is tavaly évben az épületet, az állomás épületet sikerült felújítanunk egy kicsit, új tetőt kapott, újravakkolás kapott, mellékhelységek korszerűsítésre kerültek, tehát próbálunk megtenni mindent azért, hogy a utókornak ezt megmentsük, és mindezt non-profit és kétkezi munkával.
1: Emellett itt gyakorlatilag nincs semmi, és mégis leszállnak az utasok, mégis van új utas. Gyakorlatilag akkor azt mondhatnánk, hogy a fáradozásotok az kicsit célba ért.
2: Valamilyen szinten mi is így értékeljük.
1: Tehát promóció van valahol, hogy valahova eljusson az embereknek az, hogy ez az állomás még így működik, hogy nem működő, de mégis állomás.
2: Igen, tehát nyilvánvalóan ezt az internetes és Facebook oldalas felületeinken próbáljuk így közvetíteni a nagy nyilvánosság felé, akár hirdetésekkel, akár térképeken megjelenő állandó jellegű hirdetésekkel. Na, nekünk a fő és legpozitívabb visszajelzést azt a helyi lakosság jelentette egyébként. Bármennyire is messze esünk a környező településekről, úgy mondom, hogy egy nagyon baráti, nagyon komoly közösség alakult itt ki, akik bármiben, bármikor segítenek, hogy ez az állomás ez a továbbiakban is fennmaradhasson, és hát nyilván őtőlük érkeztek ezek az első észrevételek, hogy hát milyen örömmel látják azt, hogy 20 év után visszatért az élet Porvacsesznek állomásra. Úgyhogy lényegében ezek a visszajelzések azok az éltető energiák, amikért mi csináljuk ezt egészen.
1: A turista útonak, amik összefutnak itt a környéken, az egyik a Cseszneki vár is például, onnan is le tudnak térni, de a emberek, hogyha úgy gondolják, hogy meg akarják szakítani az útonat, és erre jönnek a vasútvonalon. Mit szeretne, mi lenne az üzenet az embereknek?
2: Hát az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon nem csak azok érkeznek ide a térségbe, akikre úgymond itt a helyi lakosság, illetve a helyi turizmus ki van alakítva. Nagyon sok a szemetelés, nagyon sok a rongálás, tehát éves szinten ilyen közösségi akcióban több tonna szemetet szedünk össze a Cuhavölgyből. És leginkább ez lenne a kérésem, illetve az üzenetem az erre járók között, hogy bátran bármikor ajánlják az ismerőseiknek, csak vegyék figyelembe azt az infrastruktúrális lehetőséget, hogy a Bakonynak gyakorlatilag egy eldugott gépjárművel nem megközelíthető részén vagyunk, ami nagyon korlátozzák a lehetőséget, ezért lehetőség szerint a szemetet ne a pihenőbe hagyják, illetve ne feltétlenül csak bankkártyával induljanak el, mert a fél Bakonyban nem működik a mobilhálózat, ami miatt a vendéglátósok kénytelenek terminálok nélkül üzemelni.
1: Ezt én is észrevettem, itt semmi, még a mobiltelefonálás sem üzemel. És akkor még egy utolsó, kedves hallgatóink, Tóth Imre voltam, a Hobby Rádió szerkesztője, és kivel beszélhettem?
2: Én pedig Trexler Máté vagyok, okleveles közlekedés mérnök, egyébként a Szuhamölgyi Bakonyi Vasút Szövetségnek az alelnöke, illetve jelenleg kvázi állomáskezelője Porbacsesznek vasútállomása.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is a lehetőség.
1: E-mail cím vagy valami van?
2: Van, hogy van.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás.

0: a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: I'm in my own place. All the people talking too much. Mine on the back.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Eddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82-1-41.
0: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó...
2: Nevű.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Biztos volt már úgy a kedves rádió hallgató, hogy beesett a boltba, és nem tudta, hogy miért ment be. Na, kezdjük a rádióadást.
7: Kedves hallgatóink!
8: Jó, ez tökéletes, hagyjátok, szerűség!
7: A következő műsorunkban audio és vizuális effekteket hallhatunk a műsorunk megzavarására.
9: A rend és nyugalom megzavarására alkalmas!
10: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat!
6: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter. Tegnap azt írtam egy projekt kapcsán, hogy embereken összeesek a fáradtságtól, nem megy. Én még az éjszakában málnát locsolok. És már nem megy. Én már alig aludtam. Na mindegy. Adam Holtzman and the Brave New World, the Big Picture. Az Escapade Musicnál jelent meg Németországban 97-ben a szabad zenélés varázsának ez a megtestesülése. Nagyon jó lesz, tehát tényleg, tehát lehet tudni majd szeretni. Akusztikus gitár és mindenféle egyéb ilyen acél, húros gitár, Gene Getter, basszus, klarinét, alt szaxofon, szoprán szaxofon, shaker, alt fuvola, Aaron Haik, németek, basszus és programozás, Freddie Cash Jr., dobok, sékerezés, percussion, azaz mindenféle egyéb kütyük, meg ilyen ütőhangszerek, Juju House, gitár, Alan Burroughs, igen, gitár, ének, hang, egyéb effektek, Mitch Stein, gitár, hang, ének, Mike Campbell, orgona, dobok, programozás, producer, billentyűk, elektromos zongora, Wurlitzer zongora, billentyűs hangszerek, továbbá a hangszerelés, zongora, elektromos kütyük, Ádám Holcman, és énekel Michel Dino Campbell. És akkor nézzük ezt a varázslatot, ami nekem a ma esti mettekem, ez most a kézzel befette, tehát konkrétan fedve van. 7 felvétel jön. A Toxic Waste Introduction. Adam Holtzman a szerző. Az Iron Curtain. Adam Holtzman és Mitch Stein a szerző páros. Matt Coe, Disease. Adam Holtzman és Juju House a szerzők. The Longest Day. Adam Holtzman tollából a 4-es. Chaos Theory. Adam Holtzman szerzemény az 5-ös. Ugyancsak az ő tollából következik a Second Word. Majd a 7-es felvételre zárjuk az első blokkot. The Heart Zone. Adam Holtzman és Freddie Cash Jr. a szerző páros. Indulnak a felvételek, kössük be a biztonsági övet. Szomszédaink irányába fordítsuk a hangfalakat, és ha nincs nyitott autónk, mekkora hiba, akkor tekerjük le az ablakot, és küldjünk rá egy kis hangerőt.
11: Kedves hallgatók, Péter majd kicsit fáradt. Kérem, legyenek vele elnézőek.
12: The following is brought to you by the host and sponsors of the program.
13: In my country, there is a lot of toxic waste. But the funk is stronger than the toxic waste.
14: Nevertheless, more and more complex scores are being written now, and with more and more exact notation.
15: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is fáradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: This is a tell.
2: I don't feel so good.

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is fáradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
3: Itt kedvenc rádió műsorotok, aminek Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és amit hallgatunk, az 97-ből érkezett hozzánk, de hangzásában egyébként teljesen akár mostan is lehetne, tehát ez, majd meg nem mondjátok, hogy ez akkor készült. És ez Adam Holtzmannak és a Brave New World Big Picture, és a Brave New Worldnek a Big Picture című lemeze, az Escapade Music adta ki 97-ben Németországban. Hét felvétel után vagyunk, és még most jönni fog ezt, mert ez a 4. The sky is falling. Ma ezt érzem. Adam Holtzman a szerző. My game is strong. Ugyanezt érzem. Aaron Hank és Adam Holtzman a szerző páros. Comrade Russell, ez a szám cím. Adam Holtzman a szerző. Comrade Russellnek nem lehet könnyű az élet, a 12 másodperces bejátszás formájában lesz jelen a műsorban ez a felvétel. FedEx. Adam Holtzman és Freddie Cash Jr. a szerzőpáros, ezután jövök búcsúzkodni, mert a Fallen Industrial Belt Adam Holtzman tollából lesz a kivezető zenénk időn túl, amit majd csak a honlapon lehet meghallgatni, mert lekeverheti a technika. Induljon az említett 4 felvétel.
0: Kedves hallgatók, Péter ma borzalmasan fáradt, legyenek vele elnézőek.

0: Sziasztok, Szikora Robert
1: vagyok. Sziasztok, Szikora Robert vagyok.
0: És most a Starsky és Hutt Jazz Club műsorát hallgatjátok.
2: Ha az ember éjjel jön, már-már nappal is álmodozik.

0: Itt kedvenc rádióműsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor az van, hogy Adam Holzmannak hallgatjuk a... Beleakadtam tök potyára, egyszerűen oda kattintottam, és akkor ezt meg sose adtuk le. Nagyon sok ilyen zene van egyébként itt a háttérvinyókon, a gyűjteményben. Na, Adam Holzmann és a Brave New World Big Picture lemezének utolsó felvételét fogom fölkonferálni időn túli zenegyanánt. Ez a Forid Industrial Belt című felvétel, Adam Holzmann a szerző. És hát ugye egy komoly ütközéses katasztrófa, egyfajta ilyen részecske gyorsítós atommagütköztetés történt ebben a műsorban, meg mert rendesen odavágtunk a napnak. De én ma pont ugyanígy érzem magam. Ugyanis tegnap azt kellett írnom egy-két partneremnek, hogy bocs, srácok, én most összeesek, és nem viccelek, egyszerűen zéró, nulla, kész, kipurcanok, kimegy a lábam alólam, nincs több erőm, energiám. Na most ehhez képest, hogy most ezt konferálom, csak megjegyzem, hogy én most fogok kimenni ebbe a rohadt hidegbe, hogy málnát locsoljak. Mert a tavaszi eső én vagyok. Nem hülyeskedek, én vagyok a tavaszi áztató eső, meg a vízórám, meg a vízművek, meg az almérők, meg az a rohadt drága locsoló fej, amivel nekem, na, www.zsuffajazz.hu idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen. A következő órában locsoljatok málnát. Viszont hallásra, sziasztok! Ne sugárban permetezve.
1: Kedves hallgatók, Péter végre elaludt. Kérjük már, ne motoszkáljanak, zörögjenek, rövidesen kiveszük adásból.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
4: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitás. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Hobby Rádió.
9: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Nos, hát a
11: kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
0: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallotta a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádiomisorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül a sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye Wayne Shorter pedig bellette volt, és mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Bramford Marsalis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom is, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul, Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Kód MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel a lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, mondom, ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következzék a lemez, tehát említett öt felvétele.

várlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpik férfi.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Eljött az időm.
4: Kedves hallgatók, ismétlésműsort hallotok.
3: Hát a Decoy lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
5: Starsky and Hutch Jazz Club.
6: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
3: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramrázó zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsupfa Péter
1: megkezdődött. Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infovonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
0: Reklám!
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adó vagy nem adó, adó.
4: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Vedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
7: Most pedig, ahogy azt megígértük, klasszikus gitárleckéket ad Stefan Arnold. Ma a Beethoven egy kis darabját, etüdjét ültetjük át hat húros barátunkra. Hát akkor csendüljön fel a zenemű.
8: Ez a Hello,
9: hello! Mit keresztül
8: van? Mi van itt?
7: Szervusztok, szervusztok, nekem itt műsorom van.
9: Először is, ez nem a szervusztok, hanem a szavasztok. Mások őrformák.
8: Semmi keresni való nincs itt, haver. Ez itt a
9: menjél már. Na,
8: kifelé, nincs szöveg.
9: Elegyél már innen, te béna.
7: Menj már! Kitárom! Ki fogjátok fizetni?
8: Jó, gulék, mert akkor kezdenénk.
10: Gyerekek, műsorban vagytok. Mondjátok azt, hogy papaputy.
8: Na, papaputy.
9: Szavasztok, szavasztok. Hadd szóljon.
11: Minő véletlen, hogy itt ül az üvegfalon túl.
7: Itt túl az üvegfalon
9: túl.
11: Tehát itt ül az üvegfalon túl a Hús nevű zenekarnak a gitárosa. Fel fognak lépni Hajdúszoboszlón. Igaz, hogy a hangodat nem halljuk, de akkor próbálj meg nekünk válaszolni. Tényleg így van?
7: Azt mondja, nem.
11: De Szicsó nevezes félrehallgatót, igen, bólogat. És gitározni fogsz akkor is, ugye?
7: Nem, szintizni.
11: Nem, dobolni fog, azt mondja. Milyen számokat fogtak játszani?
7: Bólogat, hogy igen.
9: Igen.
11: YouTube-t fognak játszani.
8: Meg Hús fognak játszani.
11: Queen Beat fognak játszani. Húst biztos fognak játszani.
12: Meg a kazettámat fogják játszani.
7: Meg a Beat fogják játszani egész szintén.
12: Ezt már jól adja most is, igen.
11: Le tudtam olvasni a szájáról, hogy mindent fognak játszani. Ugye? Mindent fognak játszani.
10: Helyszínen fogunk kérni tőlük számot, ilyen lakodalmas rockot meg ilyen, és mit is fognak játszani.
13: Sógorok.
10: Igen, hogy húz rá.
13: Autogramat ne adjak?
10: Mit?
12: Telefonon
10: keresztül, illetve
11: falon
13: csodája segítségével ide van.
7: Természetesen Gábor.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamu reklám?
1: A dzsungelben minden lehető. Te is.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok! A vonalban a hallgató. Hallgató.
2: Igen, most én?
3: Igen, Alázsban vagy, szervusz. Mit reggeliztél ma?
2: Egészen pontosan?
3: Igen.
2: Te.
4: Nem én.
3: Nem én.
5: Igen, de ha túl nehéz a kérdés, akkor mutatkozz.
2: Legváros kalácsot.
3: Hát finom. Mutatkozzál, de részves.
2: Major Patrik vagyok.
3: És szeretnél játszani?
2: Hát persze.
3: Jó van.
4: És honnan hívtál bennünket?
2: Debrecenből.
3: Az első játékunk, amit megkérdettünk, a hányat mutatok. Az öt ujjammal fogok mutatni, tehát az egyik kezemet fogom csak felhasználni.
4: Alex.
3: Hogy ne csalhassak, az egyik kollégám fog segíteni nekem.
6: Neked úgy sincs.
3: Alexandra.
5: Szervusz Patrik, akkor én fogok mutatni.
3: Hat ujja van az egyik kezünkben, ez becsapós, ugye?
5: De nem vagyok Adi Endre.
3: Tehát az első, kevedd meg az ujjaidat, és akkor most mutass.
5: Megtörtént.
3: Most mutass egy számot.
5: Várják, közjegyzünk, hitelesen mutatok.
3: Közjegyzünk is vannak, igen. Mutass a számot.
7: Koncentrál.
3: Jó, megvan. Szented hanas.
2: Várjál, nem látom pontosan. Hát olyan hármas, négyes talán, négyes.
3: Biztos ez még?
4: Hát nem teljesen.
7: Közelítás.
4: Nem
3: teljesen, nagyon közel állsz hozzá.
4: Plusz minusz öt.
3: Plusz minusz egy.
2: Plusz minusz egy. Mármint a háromhoz vagy a négyhez.
3: Négyhez.
2: Hát jó, akkor legyen az öt.
3: Igen, az ötös, ezt eltaláltad, nyereményet, 30 kilós hobbi beton, amit hobbi célokra felhasználhatsz. Köszönjük a játékot.
2: Én köszönöm.
3: További jó napot. Hello.
5: És hallgass minket tovább.
3: Hallgass minket.
7: Igen.
2: Hello. Hello.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos, és nagyon rosszul érzem magam.
2: No, és mi a panasz?
1: Ja, hát így könnyű.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Ahogy azt tőlünk megszokhattátok, újfent a stúdióban egy különleges képességgel rendelkező ember, Dr. Lotaringiai Vazul, könyvtáros. Arra a képességéről jött rá, hogy híres emberek hangját tudja rendkívül jól, és megtévesztésig hasonlóan utánozni, ő maga pedig nagyon hasonlít Winston Churchillre.
2: Nem, a hangja az teljesen más.
1: Hát akkor csak megszólalásig hasonlított, de ez lényegtelen. Az viszont nem, hogy ilyen képességgel csak nagyon keveseknek adatott meg, például utánoznál Mikszát Kálmán hangját.
3: Természetesen. Először is köszöntöm a rádióhallgatókat, és persze természetesen üdvözlöm a kenyeres pajtársaimat, a kedves rádióhallgatókat az úrban. Azt tartja a közmondás, hogy öreg legény fakó bocskor, azt a leborult szivarvégét.
1: Fantasztikus, tényleg olyan, mintha csak ő beszélne. Most Könyves Kálmánt.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és remélem nagyon jól szórakoznak.
1: Azt a mindenit, ez egyszerűen elképesztő. Most Anonymous-t.
3: Remélem, olvasták a kedves hallgatók a könyvemet, a Gesta Hungarorumot.
1: Úgy csodálatos, nem is hinném el, hanem a saját szememmel és saját fülemmel tapasztalnám, mint a tényleg Anonymous a jó emlékezetű Béla királyunk jegyzője szólalt volna meg a halottaiból. Most legyen egy külföldi, mondjuk oroszlán szívű Richardot tudod dánozni?
4: Well, szaftok, csá, szia, mi a pálya itt nektek? Eljöztök a Garden Party-mba is iszunk egy kis teát a hétvégén.
1: Hát ez egyszerűen ledöbbető. Marian, ébresz fel, tényleg itt vagyunk, vagy visszarepültünk az időben a lovakkorba. Most ellenőrizzük egy mai ismert ember hangjával. Utánoznád nekünk mondjuk Tolgyán doktorét?
4: Persze, Tolgyán József vagyok, mindenkit üdvözlök.
1: Akár csak az eredeti. Most utoljára, kérlek, a fingó embert, hogyha tudnád utánozni.
4: Oké.
1: Ennél is kicsit. Jaj, ez tényleg fingó ember. Jaj, csak nagyon jó utánoz a szellőztetés után. Újra itt vagyunk.
5: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ért,

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Itt ül körünkben, az utóbbi időben igencsak feledésbe merült 100 Márton.
3: Csakiló, csakiló.
2: Csoda gyerek, szervusz!
4: Marcikám, itt egy joghurt fogjad.
2: Mondd, mennyi az IQ-d?
3: Hogy is mondjam, mármint, hogy ilyen nyelven. Ugyanis érdekes, hogy intelligencia hányadosok ugyanannyi, mint a hány nyelven beszélni tudok. Elmondható például ogörögül vagy kirundiul, bár azt még nem teljesen sikerült elsajátítanom, de álhundert non-nanti.
2: Oké. Majd a fordítógép segítségével eligazítjuk a dolgokat. Ezután a kényes kérdés után egy még kényesebb. Hova jársz iskolába? Na jó, nem. Egykori óvónénit szavaival élve elvetemű gyermek voltál, amióta csak ismer. Egyszer például képes voltál másfél-két órát is várni egy könyvtár előtt.
3: Könyvtár előtt? Mi?
2: A nyitás.
3: Ez nem igaz, én csak a rossz akarói mondják, akik nem tisztelnek engem. Smucik sván ez idále. Akkor legfeljebb 45 percet vártam, és nem is könyvtár volt, hanem játékterem.
2: Ha már ilyen szépen összejöttünk, Marci, megengedsz egy kérdést?
3: Nem.
2: Mert amikor a tévében látunk téged, akkor a nemzet szinte egy emberként nyög fel, ez az ember aztán megéri a pénzét. Na igen, de mennyit is ér?
3: Igen, nem. 150 gultrum, ami egy butáni pénz, nem is a váltó pénze.
2: Oké. Na figyelj csak, ki a példaképet?
3: Albert Einstein, aki egy 1879-től 1955-ig élt híres német fizikus, nagy természettudós, bevezette a fénykvantumot, megadta a fényelektromos jelenséget.
2: Jól van, elég lesz, a többit már ismerjük a fizika könyvekből. Mi nem tesztelünk téged, csak nyugodtan. Hát nem ennivaló kölyök? De nem ám. Na mindegy, na figyelj Marci, mi a legnagyobb vágyad, Cimbikém?
3: Hogy betapasztassam az ózonjukat, és megmentsem az ijesztő emberiséget, vagy hogy a 18. században mondani szakás emberi társaságot.
2: Fantasztikus, és mi a kedvenc állatod?
3: Papucsállatka meg a zöld szemes ostorosz.
2: Ja, és miért pont ezek?
3: Hát mert nem fogyasztanak elég sokat, így otthon is tartatom, anyu megengedi, de nem csak ezért szeretem, hanem mert olyan fincsi.
2: Oké, amúgy miért mentél bele egy reklámforgatásba?
3: Csak a pénzért, meg hogy segítsek az emberiségnek.
2: Mit olvasol mostanában?
3: Mostanában? Albert Einstein gondolat.
2: De hát amikor 3 hónappal ezelőtt készítettek veled riportot, ugyanezt mondtad. Na mindegy, várjál csak, most érkezett egy e-mail, hogy te az IQ teszten csaltál, és ezt a videó felvételekkel is alá tudják támasztani.
3: Mi? Hogy?
2: Igen, itt ül...
3: Jaj, el is küldték.
2: Igen, itt el is küldték, kicsit várni kell, míg letölti. Hogy tehettél?
3: Én azt voltam, ne haragudjatok.
2: Kompromitáló felvételek egész sora rendelkezésünkre, becsaptál minket, te, IQ betyár. Egy amatőr felvételen egész jól kivehető, amint bemész egy hanglemezboltba, és a polcra egy Scooter CD-t emelszel. Ráadásul Wagner és Mozart albumokra rá se nézel.
3: Bújtás meg, rossz voltam. Én is csak egy átlagos fiú vagyok. Semmi extra, semmi magas IQ. Azt hiszed, értem én, mit jelent az, hogy emc? Csak úgy mondom, mert tudom, hogy ezzel el lehet kápráztatni az embereket. Azt hiszed, olvastam Albrecht Einstein? Na látom, még a nevét se tudom, Albert. Még olvasni is, csak nagyon bagadozva tudok. Elvetem ő, dragon be az ennéző vagyok. Semmi spektrum, csak a tömény terror. Elnézést. A szobában pedig a nyelvét öltő Einstein kép hátulján a Rembrandt együttes posztere valamit. Ha a tévés társaság jön hozzánk, elfordítok, hogy Einstein legyek kifele. A Fridi Show-jában meg a Dallas legutóbbi részéről beszélgettünk a miniszterelnök úrral.
2: Na, összesűrűsödik a levegő körülöttünk, egészen vibrál. Te vele van elektromos töltéssel, feszültséggel, szinte szikrázik, miközben nincs az értelemnek egy szikrája sem. Egy világ dört most össze bennünk. De miért? Miért? Kérdem én, miért kellett ez?
3: Ne haragudjatok, én nem akartam senkit sem becsapni. Úristen, önök...
2: Úristen, önök kedves hallgatóink nem látják, de az egész 100 Márton image felnyírt, frizurástól, szeplőstől vörös, festő büzlik a hal, a szkafander mögött egy hírhet politikus bújt meg évekig.
3: Sajnálom, én nem akartam ezt az egészet. Most már meg kell, hogy öljelek titeket, mert tudjátok a titkomat.
2: Jaj, ne, kérlek, csak még egy kérdés. Ne,
3: Vényi, emélek ezt! Stúl előlek. Jaj, ott hagytam a pisztolyomat, de most megfojtalak.
2: Sajnálom.

0: Ott van mellettünk Laci bácsi, aki marha bélszínjával szeret magyarosan. Megcsinálja nekünk. 80 deka hízott ökölbélszín, nyam. 5 deka sertészsír, 10 deka vöröshagyma.
1: Én már ettem sertészsírt, nagyon finom.
0: Én megettem egy
2: sertészsíros kegyeret.
0: Ettetek már hagymát, egy gyereszt fokhagymát?
1: Egy egész?
3: Egyet.
0: Kömény magot. 15 deka tisztított rózsaburgonyát. 10 deka
3: az álmosztó.
0: Egy tojás. 3 deka zsír, 2 deka só, 2 deka, és 2 zöld paprika, és 2 deka paradicsom. Nyam. Hagyd pöszörögjön ez a sok cucc egymással. Pöszörögjön. Szépen felteszünk tűzre, szép lassan, lassú tűzön pirítjuk. Következő héten marhahát színszeletet csinálunk francia mártással. Maradjanak velünk! Köszönjük, Laci bácsi!
1: Köszi!
0: A következő szám az utolsó számunk, amelyet Gábor prezentál nekünk. Egy utolsó harci kiáltás, gyerekek! Szem!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.

mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 11-én a Ferenceket ünnepeljük névnapjukon. A Ferenc név francia-latin eredetű, az olasz Francesco latinos formájából ered. A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. A Ferencek ünnepelnek még október 4-én, december 3-án, április 2-án, január 24-én és július 14-én is. Betézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, Frici. Jeles viselői a névnek Besenyei Ferenc, színész, Deák Ferenc, államférfi, politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc, énekes, zenész, Erkel Ferenc, zeneszerző, Kazinci Ferenc, költő, Kölcsei Ferenc, költő, Puskás Ferenc, labdarúgó, második Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem, valamint ön, kedves Ferenc. Szintén ezen a napon ünnepelnek még Fábius, Fabricius, Fülöp, Guido, Izidor, Izidóra, Jakab, Kallista, Majlát, Májva, Mirandella, valamint Mirandolina nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

igen. Elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Egy blues dal.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1720. május 11-ére látogatunk először, ekkor született meg Carl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona, akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünkbe. A báró 17 csodálatos meséjét többen is feldolgozták, meséit, csodálatos kalandjait megfilmesítették és könyvben is kiadták. Mi mindig a 19. században járunk, 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Egy évet lépünk előre, 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Még mindig a 19. században járunk, 1894. május 11-én meghalt Madame Recamier, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. A hölgy szalon nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. Folytatjuk a 20. század elejével, 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 5 évet lépünk csak előre, 1909. május 11-e Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. És még mindig a 20. században járunk, 1946. május 11-én aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. Továbbra is a 20. századi a főszerep, 1960. május 11-én meghalt John Davison Jr. Rockefeller humanitárius. 1910 után már csak jótékonykorott, az 1930-as években létrehozta a családnevét viselő központot. Ő volt, aki a II. Világháború után földterületet adományozott az ENSZ-nek, és neki köszönhette a szervezet, hogy központját New Yorkban hozhatta létre. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 2026. május 11-e hétfő. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet, 26. verstől 16. fejezet 4. versig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Elmélkedés. Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, hogy megölik őket. Mégis, ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is elhangzik. Az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő is. Ő az, aki megnyitja értelmünket és szívünket Jézus titkára. A Szentlélek belső tanúja annak, amit kívülről nem mindig látunk, hogy Jézus valóban él, valóban Úr, és ma is munkálkodik az ő tanítványaink keresztül. A lélek az, aki bátorságot ad, amikor a világ visszautasít, és aki erőt nyújt, amikor a hit meginog. Jézus nem hiteget, hanem felkészít. A keresztény ember életében valóban eljönnek a próbatételek. Az elutasítás, a gúny, vagy akár üldözés is. De mindez nem vereség, hanem annak a jele, hogy az evangélium szembesíti a világot az igazsággal. Aki hűséges marad, az nem egyedül küzd, mert mellette ott van a vigasztaló, a lélek, aki tanúságot tesz Jézusról, és bennünk is tanúságot tesz az igazságról. Az igazság lelke velünk van. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagysz magamra a próbatételek idején sem. Te előre megmondtad, hogy követésed néha nehéz, de azt is megígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, az igazság lelkét. Jöjj, Szentlélek, és tölts el bátorsággal, amikor gyengének érzem magam. Taníts meg tanúságot tenni Krisztusról, szóval, tettekkel és hűséges élettel. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjam, ha a világ ellenséges, hiszen bennem élsz, és te vezetsz az örök élet felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy akár üres, akár teli a mosogató kész baktérium tenyészet? Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyónkban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzeten. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozók között 10 perces behatási időjavasolt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek, szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom,

0: 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sósvízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá, körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba. Óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tálaláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
4: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Eddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.

Csak azt szeretném mondani, így egyszerűen. Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.